0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
2: What we're saying is not protesting.

0: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Száguldó csillag, csak lenne es, nem lehet mindig mindenre

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2 milliárd forintot próbáltak kizsarolni áltitkosszolgák egy férfitól. Rekordarszány sújtotta Magyarországot 2026 nyarán. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak mindenhol. A járművezetők ezt vegyék figyelembe. Tompított fényszóró és lakotterten kívül több főútvonal sebességkorlátozás, ma helyreállításokat végeznek a megyék területén több helyen, úgy hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nagyobb forgalmú főútvonalakon lakott területen kívül 40 km-es sebességkorlátozás, ami útépítés és körforgalmi csomópontok kialakításánál, így például Nagyszállás és Nyírjas tanyánál. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Két férfi letartóztatását kezdeményezte a budapesti regionális nyomozó ügyészség, mert a gyanú szerint titkosszolgálati, illetve rendőrségi kapcsolatokat színlelve próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól. Az elsőrendű gyanúsított állítólag azt mondta a sértettnek, hogy ismeri az ellene folyó eljárásokat, és pénzért el tudja érni azok megszüntetését. Miután a férfi nem fizetett, két társa megjelent a lakásánál, megmotozták, elvették a telefonját, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették és elvitték. A gyanúsítottak a több hatóság összehangolt akcióban fogta el. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb arszáját hozta 2026 Magyarországon a Hungaromet elemzése szerint. Az idei nyár 1901 óta legszárazabb és a második legmelegebb volt, miközben már a megelőző fél és egy éves időszak is jelentős csapadékhiányt mutatott. Országos átlagban mindössze 74 mm eső hullott, ami az 1991 és 2020 közötti átlag mindössze 36%-a. Az első hőhullám már júniusban megérkezett, a forró és a szárazság pedig júliusban és augusztusban is folytatódott. A rendkívüli csapadék hiány Európa több nagy folyóján is rekord alacsony vízállásokat okozott. A Duna vízszintje Budapestnél jelenleg is extrém alacsony. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy finanszírozását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint a Tisza korábban évente legalább ekkora összegű többletforrást ígért az ágazatnak. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány utolsó éveiben Magyarország egészségügyi kiadásainak aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, ami szerinte hozzájárult a hosszú várólistákhoz és a lakosság kedvezőtlen egészségi állapotához. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével már megkezdődött a kórházi várólisták csökkentése. 6 ügyben tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, miután az átvilágítások során több szerződésnél és kifizetésnél is visszásságokat talált. A tárca szerint felmerült a hűtlen kezelés gyanúja, emellett több esetben indokolatlanul magas díjakat és vitatható teljesítéseket azonosítottak. A vizsgált szerződések és kifizetések összértéke megközelíti a 20 milliárd forintot. Külön vizsgálják több informatikai szerződés teljesítését, valamint a Nemzeti Adatvagyon ügynökség elszámolásait is, amelyekben szállodai lakosztály, ékszer, gin, prémium élelmiszer és felnőtteknek szánt társasjáték is szerepelt. A minisztérium szerint a hatóságok feladata tisztázni, jogszerűek voltak ezek a kifizetések. Felfüggesztette a déli körvasút építését Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a V7 körüli feltételezett szabálytalanságok miatt. A táncvezető szerint az Európai Számvevőszék vizsgálata olyan adatokat tárt fel, amelyek összejátszás gyanúját vetik fel a kivitelező és a tender előkészítésében résztvevő mérnök cég között. Vitézi közölte, büntető feljelentést tesz, versenyhivatali eljárás kezdeményezés megkezdik a jelenlegi szerződés rendezett lezárását. A beruházást új közben szerzés keretében folytatnak. A miniszter szerint elő fel kell mérni a műszaki és jogi helyzetet, ezért a munkák újraindításának időpontjáról egyelőre nem tudtak pontos tájékoztatást adni. Megszüntethetnék a 6 és 8 osztályos gimnáziumok, valamint az 1-től 5-ig tartó hagyományos osztályozást is egy új oktatási koncepció szerint. A civil közoktatási platform hosszú távú szakmai javaslata egységes, 10 vagy 12 évfolyamos iskolamodellt vezetne be, hogy csökkentse a gyerekek korai kiválasztását. Az érdemjegyek helyett folyamatos szöveges értékelést alkalmaznának, a pedagógusok pedig nagyobb szabadságot kapnának a tananyag kialakításában. A tervezet a megoldás helyett inkább a probléma megoldása és a projekt munkára helyezné a hangsúlyt. A változtatások fokozatosan 10-20 év alatt valósulhatnának meg. Fontos, hogy egyelőre szakmai javaslatról, nem pedig elfogadott kormányzati döntésről van szó. Ellenzi az új katatörvénytervezet elfogadását a Magyar Ügyvédi Kamara, mert a javaslat szerint az ügyvédek továbbra sem választhatnák ezt az adózási formát. A kamara közlése szerint korábban a pénzügyminisztérium kérésére saját módosító csomagot is kidolgoztak, amely lehetővé tette volna, hogy az ügyvédek ismét kata alanyok lehessenek. A MÜK szerint a javaslatukat egyhangulag támogatták, a minisztériumtól azonban nem kaptak választ, és további egyeztetés sem történt. A kamara most arra kéri az ügyvédi tevékenységüket szüneteltető országgyűlési képviselőket, hogy módosító indítványokkal képviseljék a szakma érdekeit a parlamenti vita során. Jelentősen csökkentenék a megyei jogú városok az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulást 2027-től. A 25 érintett település polgármestere Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett a javaslatokról. A városvezetők azt szeretnék, hogy a hozzájárulás felső határa legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehessen. Több állami forrást kérnek a közösségi közlekedés működtetésére is, valamint azt, hogy az önkormányzati támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. A javaslat csomag része a közétkeztetés áfájának 5%-ára csökkentése, továbbá az önkormányzati dolgozók béremeléséhez biztosított állami kompenzáció kiterjesztése is. A pénzügyminisztérium számításai szerint 2027-től akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd a kata adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katások éves bevételi értékhatára 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. Emellett növelik az ellátási alapot is, hogy a katások magasabb nyugdíjra, táppénzre és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot. Ennek részeként a tételes adóösszege is emelkedik. A kormány megszünteti az élsportolók ECO kedvezményeit, és átalakítja a sporttahú rendszerét is. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Politikai foglyok címmel tett közzé listát honlapján a Fidesz, amelyen 4 jelenleg őrizetben vagy letartóztatásban lévő jobboldali politikus sorol fel. A párt közlése szerint Búzs Balázs, Hangó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Szeszták Miklós ellen politikai indíttatású eljárások zajlanak. A Fidesz azt állítja, hogy az érintettek egyetlen bűne, hogy jobboldali politikusok, és emiatt alaptalannak tartja a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket. A párt közleményében bírálta a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás működését is. A közzétett állítások a Fidesz álláspontját tükrözik. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a fertőzések számának további növekedése várható. Az NNGK tájékoztatása szerint a vírus örökítő anyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden és Békéscsabán is kimutatták. Több olyan területen, ahol már hetek óta pozitív eredményeket mérnek, tovább nőtt a koncentráció. Emelkedés tapasztaltak Budapest több régiójában, továbbá Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A szennyvíz adatok a járvány terjedésének egyik korai jelzőjeként szolgálhat. A magyar 18-24 évesek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derül ki a 20 országra kiterjedő kutatásból. Ezzel Magyarország a vizsgált országok között az utolsó helyre került ebben a korosztályban. A teljes magyar lakosság körében is romló tendencia látható, 2024-ben még a válaszadók 48, tavaly pedig 44%-a értékelte jónak saját mentális állapotát, miközben a nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatalok 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb, fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását. 5%-ra csökkenteni több zöldség és gyümölcs áfáját a KDNP. A párt benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Rétvári Bence frakcióvezető szerint, ha a parlament elfogadja a tervezetet, az új szabályok december 1-én léphetnek életbe. A kedvezményes áfakulcs többek között a burgonyára, paradicsomra, hagymafélékre, káposztafélékre, répára, uborkára, hüvelyes zöldségekre, valamint több gyümölcsre, például almára, körtére, szőlőre és dinnyére is vonatkozna. Az 5%-os áfa korában a Tisza párt választási ígéretei között is szerepelt. Megkezdődött az őszi virág ültetés Nyíregyházán, a következő napokban több mint 70 000 dísznövény kerül a város közterületeire. A Nyírvivin non-profit Kft. Munkatársai az elmúlt hetekben eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, majd előkészítették a virágágyásokat az új növények számára. Idén össze főként árvácskákat és nefelejtseket ültetnek, emellett hagymás növények is a földbe kerülnek, amelyek a jövő tavaszi virágzását alapozzák meg. A város üzemeltető tájékoztatása szerint különleges növényfajtákkal és több éves tartós díszítő elemekkel is készülnek, a parkok és terek pedig ismét egyedi színvilágot kapnak. Több Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei egészségügyi egység és családbarát elismerést kapott. A Nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyak sebészeti osztálya, valamint egynapos sebészeti osztálya is kiérdemelte a címet. Elismerést kapott a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is. A díjakat a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség azoknak az intézményeknek és osztályoknak adja, amelyek példaértékűen képviselik a családbarát és emberközpontú szemléletet. A Családbarát Kórház díját idén a Szegedi Tudomány Egyetem Klinikai Központja kapta, emellett 5 magánegészségügyi intézményt, köztük az F-Medical magánklinikát is elismerő oklevéllel jutalmaztak. Idén már 17. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Nemzetközi Baba Hordozó Hetet. A Nyíregyházi Baba Klub szervezésében a Sóstófürdői Bátorka családi bölcsödében tartott programsorozat célja az volt, hogy a szülők megismerjék a különböző hordozó eszközök biztonságos és helyes használatát. A rendezvényen előadásokkal, kiállítással és gyakorlati bemutatókkal várták az érdeklődőket. A szervezők szerint a hordozás nem csak a mindennapokat könnyítheti meg, hanem az anyai és a gyermek közötti közösséget is erősítheti. A program a kötődő nevelés elveit is bemutatta, emellett lehetőséget adott arra, hogy a kisgyermekek megismerjék egymást és a bölcsődei környezetet, megkönnyítve ezzel a későbbi beszoktatást. Több magyar városban is romlott a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint. Az előző napi mérések alapján Nyíregyházán egészségtelen kategóriába került a levegő, míg Debrecenben kifogásolt értékeket mértek. Egészségtelen volt még többek között Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján és Eger levegője is. A levegőhigiénés index 4 kategóriát különböztet meg: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanakkor a megélénkülő déli szél csütörtökön kedvezően befolyásolhatja a levegő minőségét, így több térségben javulás várható. Több mint 1000 év lengyel történelmét mutatja be a Kállai Gyűjtemény új időszaki kiállítás a Nyíregyházán. Az Ezüst Ragyogásában című tárlaton elsősorban ezüstből készült, korszerű pénzverési technikákkal előállított emlékérmek láthatók a Rzezói Területi Múzeum gyűjteményéből. A bemutatott darabok között olyan különlegességek is szerepelnek, amelyek borostyánnal vagy más díszítésekkel készültek, illetve a magyar-lengyel közös történelemhez kapcsolódnak. A lengyel érmék mellett a József András Múzeum történelmi és ásatásokon előkerült leletei is helyet kaptak. 4 testkamerát tesztel október 19-ig a DKV a debreceni közösségi közlekedésben. A próbaüzem során a jegyellenőrök viselik az eszközöket, a társaság pedig elsősorban azok technikai működését, valamint a rögzített kép- és hangfelvételek minőségét vizsgálja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkészült felvételeket megfelelően biztonságosan és titkosítva lehet-e tárolni. A DKV arra is kíváncsi, hogy a testkamerák mennyiben növelhetik a jegyellenőrök személyi biztonságát, illetve segíthetik a vagyonvédelmet a munkavégzés során. Az utasok számára fontos információ, hogy a tesztidőszakban a jegy ellenőrzések alkalmával kép- és hangfelvétel is készülhet. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körút egyik nagy csomópontjában. Megkezdődött a jelzőlámpás forgalom irányító rendszer próbaüzeme a körút déli és keleti szakaszának találkozásánál. A lámpák már minden irányban működnek, és a tájékoztatás szerint a próbaidőszak lezárulta után is üzemben maradnak. A változás miatt az arra közlekedőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és minden esetben az új forgalmi rendnek megfelelően haladjanak. A jelzések figyelmen kívül hagyása különösen balesetveszélyes lehet ebben a nagyforgalmú csomópontban, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség. Újabb célzott ellenőrzés sorozatot tart a NAV Hajdú-Bihar megyében október 12 és 16 között. A revizorok ezúttal elsősorban a textil, ruházat és lábbeli kiskereskedőket, valamint a piaci árusokat vizsgálják. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó előírások betartására. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a megyei építkezéseket, a szabályos foglalkoztatást. A tájékoztatás szerint a revizorok a hét valamennyi napján megjelenhetnek, és Hajdú-Bihar bármely településen tarthatnak helyszíni vizsgálatot. Jelentős különbségek vannak a debreceni ingatlanárak között, a legolcsóbb városrészekben azonban még mindig 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár. Az ingatlan.com adatai szerint Kincseshegyen 395 ezer, Nagycserén pedig 398 ezer forint az átlag, míg Domboson 442 ezer forinttal lehet számolni négyzetméterenként. Halápon már 510 ezer, Pacon pedig 586 ezer forint körül alakul az átlagár. A tízes lista végén több területen már 657-700 ezer forint közötti összegek szerepelnek. A számok alapján egy 100 négyzetméteres ingatlan elméleti értéke a legolcsóbb részeken nagyjából 40 millió forint lehet. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból indul több elemből álló fejlesztési program Hajdú-Szoboszlón. A beruházás részeként korszerű tér informatikai rendszert alakítanak ki, felújítják és részben újjáépítik a Hóvirág utcát, valamint korszerűsítik a csapadékvízelvezetést is. A város bevezető útjain 5 helyszínen összesen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenek. A gyógyfürdő környékén szenzoros okos parkolási rendszer készül, amelyhez mobil alkalmazás is kapcsolódik majd. A projekt részeként új kormányzati honlapot hoznak létre, és fejlesztik a szükséges szerv infrastruktúrát is. A program célja a városi közlekedés, az önkormányzati szolgáltatások és a digitális ügyintézés korszerűsítése.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar női futsal válogatott ezen a héten Szlovákiában harcolhatta ki az Európa-bajnoki részvételt. A mieink először Bosznia-Hercegovinát győzték le 2-0-ra még szerdán, másnap pedig a svédekkel vívott találkozót 3-1-re nyerték meg. Szombaton jött a házigazda elleni összecsapás, ezen már egy pont is elég lett volna a csoport elsőséghez. Végül Frank Tamás együttese Kota Gabriella duplájával 2-1-re verte Szlovákiát. A nemzeti együttesünk hibátlan mérleggel végzett a kvartett érén, így készülhet a 2027-es kontinens viadalra, amelyet Horvátországban rendeznek. Ebből a szép eredményből 6 Deac játékos vette ki részét, Krascsen és Csilla a bosnyákok, Gajzágó Flóra pedig a svédek kapuját vette be. Mellettük Horváth Viktória, Nagy Anikó, Gán Zsófia és Hardon Rita kapott bizonyítási lehetőséget az összecsapásokon. A szakmai stábban pedig ott volt Kirikó Vivien, aki képviselte a Deacot. Az Erste Liga lista vezetője a Korona Brassó vendégeként várta Erdély túráját vasárnap a Deac Jégkorong csapata. Két héttel ezelőtt Debrecenben már összecsaptak a felek, akkor 5-2-es brassói győzelemmel zárult a találkozójuk. Az első harmad után 2-0-ra vezettek az erdélyiek, de a következő játékrészben egyenlített a Debrecen. Az utolsó harmadot viszont ismét a Brassó nyerte, így végül 6-4-re győztek a hazaiak. Az elmúlt időszak nem a pihenésről szólt a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői számára. Budapesten rendezték a Magyar Sportlövők Szövetségének puskapisztoly országos bajnokságát. A rangos megmérettetésen a sportolók egyéniben és csapatban is remekül teljesítettek. Kiemelkedő teljesítmény nyújtott Szabolcsi Szabolcs Vence, Bécel, aki a 25 méteres gyors tüzelő pisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. A csapatversenyben is fontos szerepet vállalt és aranyérmekhez segítette az egyesületet. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámban országos bajnoki címet szerzett. A lánycsapat pedig egy ezüst és egy bronzéremmel zárta a bajnokságot. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Felhősebb idő negatívan hathat a hangulatunkra, közérzetünkre, ugyanakkor a folytatásban már napos időre készülhetünk, a maximumok 13-18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt. Bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás, de feljelentés viszont nem érkezett. Tehát, hogy ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulnak.
2: És akkor hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
1: Vagy amíg nem te vagy
2: te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból? Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
1: Feljelentést kell tenni, ugyanis, tehát hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk pont a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
1: Igen.
2: És hogy azokkal...
1: Hogy ének évadján, igen.
2: Igen,
1: rossz arcú figurák.
2: Igen.
1: Nem lehet egyszerű, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért.
1: Olyan csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány, és
1: az
2: akkor
1: örömanyának
2: néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hé, szép fiúk, elszeksz? És akkor
1: ennyi?
2: Mondta, hogy igen, azt mondja.
1: Ha még fel se ébredtem, hagyja meg, igen, még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy ha meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen,
1: de
2: mondta,
1: ne,
2: hogy nem.
1: Hát ilyenkor még felkelni sem bírok, nem, hogy felállni.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásról, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, ja, le vagy fel.
1: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? A tévének meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
1: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És mentek haza a lakók, és mindenki tudott, nyomkodta a saját kúgyát, error. Csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával lakáskulcsot, amikor tudod ezt a számkódos beléptetést.
1: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az
1: nem
2: egész rendszert. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha. És akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott. Úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
1: És amikor állnak sorba, kigyózó sorban, és egymásnak csengetik az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, én már egy órája.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást mindenkinek. Mi történt a hétvégén, Laci?
3: Sok minden. Játszottak a csapataink, újra indult az NB1, illetve az OTP Bank Liga, és hát vegyes volt a mérleg. A Nyíregyháza ugyan vezetett Zalaegerszegen, de végül vereséget szenvedett. A Debrecen hátrányban volt a Fradi otthonában, de egyenlített és döntetlent játszott, és a Kisvárda is hátrányban volt, de egyenlített és döntetlent játszott, úgyhogy szoros továbbra is a bajnokság. Ott az Alsóházban nagyon-nagyon szoros a mezőny, egyelőre kiszámíthatatlan az, hogy mi lesz, de hát még a bajnokságnak az egyharmadánál sem járunk, most zárul majd az első kör. Jelen pillanatban a Nyíregyháza ott van az utolsó előtti helyen, a Honvédot fogadja, amely az utolsó, de ott van előtte nem sokkal a Debrecen is, Kisvárdának is kellenek a pontok, szóval nagyon-nagyon szoros, talán a Puskás Akadémia szereplése az, ami meglepetés. Senki nem várta őket, hogy ott lesznek az első helyen, és a Ferencváros teljesítménye is, hogy ugye a Nyíregyházával is döntetlent játszott, most a Debrecennel is döntetlen játszott.
2: Három döntetlen az elmúlt három meccsen.
3: Igen, igen, tehát amellett, hogy nemzetközileg jól szerepelnek a nemzetközi sorozatban, így nem sikerül a hazai környezetben pontokat gyűjtögetniük, és így azért van hátrányuk.
2: Igen, úgy látom amúgy a tabellát, hogy ilyen össze-vissza gyepálások vannak. Ahogy elnézem egyébként, a Nyíregyházának sem egy túl jó, mert az elmúlt öt meccs alatt két pontot szerzett.
3: Idegenben nem sikerült még nyerni idén. Igen, és most is megvolt az esély, 1-0 volt a szünetben, még a Nyíregyháza javára, de aztán 5-1 lett a vége az Zalaegerszegnek. 2-11-es is volt. Hát, lehet rajta vitatkozni, hogy most büntető volt, vagy nem. Tegyük hozzá, hogy azért remek színészi alakítás is kellett az 1-11-esnél.
2: De 5-1-nél már nincs mit vitatkozni.
3: Hát ott volt, mert ugye ez rögtön a második félidő elején volt még ez a vitatott büntető, amikor még azt hiszem 1-1 volt az állás, igen. És akkor talán egy pár perc alatt, két perc alatt kapott két gólt a Nyíregyháza, és azzal fordított az Zalaegerszeg. Nyilván ez döntő volt, utána már, ha már rohansz előre a
2: vesztett
3: helyzetben, igen, akkor már jönnek a kontrák és jönnek a gólok. De hát jönnek a következő fordulók, lehet majd javítani. Viszont kijutott az Európa-bajnokságra a női futsal válogatott, úgyhogy szívből gratulálunk nekik, és ha jól emlékszem, 6 deaci játékos is tagja a futsal válogatottnak, és a szakmai stábban is van Gerikó Vivien személyében egy tag, úgyhogy szívből gratulálunk nekik. Hát szurkolunk majd a fiúknak csütörtökön, ők meg VB-selejtezőt játszanak Svédország ellen, mégpedig Nyíregyházán, úgyhogy az is egy izgalmas mérkőzés lesz. Ahogy hallom, nagyon sokan tervezik majd, hogy kilátogatnak erre a találkozóra. Érdemes már most megvenni online elővételben a jegyeket, hiszen akkor garantált a hely és egy jó hangulatú mérkőzés. Utoljára Norvégiát látta vendégül Nyíregyházán a futsal válogatott, akkor 4-0-ra nyert a magyar csapat, úgyhogy bízunk abban, hogy megint jó helyszín lesz majd a Continental Arena. Viszont 10 év börtön várhat akár Maradona orvosaira, mert hogy továbbra is tart a nyomozás. Ugye őt megműtötték, hazavitték annak idején a kórházból, és otthon hunyt el az otthonában. Otthoni ellátást kapott, és magánorvosok meg ápolók gondozták. Állítólag nem a legjobb módon.
2: És hát, ez most derül ki?
3: Hát folyamatosan ugye a család feljelentést tett, illetve szívelégtelenség miatt hunyt el, és hát sokan azt mondják, hogy az utolsó 12-24 órában nagyon-nagyon szenvedett is, és akkor sem vitték kórházba. Sokan azt mondják, illetve az orvosok azzal védekeztek, hogy a saját kérése volt, hogy ő nem akar a kórházban lenni és haza akart menni. Otthon felfogadták legjobbnak vélt orvosokat, ott viszont most a rendőrségi vizsgálat azt állapította meg, hogy hát nem nagyon csináltak se laborvizsgálatot, sem különböző egyéb vizsgálatokat, amivel lehet, hogy megmenthető lett volna. Összeomlott a keringése és végül ez okozta a halálát. Hát 4-10 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak hanyag ellátás miatt, úgyhogy jelenleg is tart még ez a vizsgálat továbbra is. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a vége mindennek. Nem egyszerű egyébként itt dönteni, mert hát ilyenkor ennyi év távlatából azt mondani, hogy mi történt, feleleveníteni, stb.
2: Hát itt nem
3: meg
2: tudom.
3: Őt már nem fogja feltámasztani.
2: Semmiképp, de nem tudom egyébként, hogyha a bíróság ügyre is kerül a sor, meg tanúskodás, meg hogy ott is ilyenkor esküdtszék van, aki dönt, mert láttam
3: el
2: nagyon sok ilyen jogi, meg bírósági filmet is láttam, meg hallottam is történeteket, hogy egy idő után az egész átmegy, már teljesen elveszti az eredeti szerepét, és arról szól az egész, hogy az esküdteket meggyőzze egyik fél is, a másik fél is, és már olyan dolgokat vannak bele az esetben, hogy szinte már oda sem tartozik. Hát én azt gondolom, igen, tehát hogy nem látunk bele, de hogy ennyi év távlatából bármit igen, kideríteni, vagy bebizonyítani.
3: Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ami viszont pozitívum, hogy ne így zárjuk azért ezt a blokkot, például az, hogy egyre többen kipróbálják a különböző extrém sportágakat. Hát benne van a nevében, hogy extrém, de igazából akadályversenyről beszélünk, ugye beszéltünk mi is az extrém trail versenyről, pár hete volt Nyíregyházán. Na most ennek egy hát kis öccse, kis testvére, nem is tudom, hogy nevezzem, kiviszik az iskolába ezeket az akadályokat, jó néhány iskolába a szervezők, és kipróbálhatják a gyerekek. Óriási sikere van egyébként. Hozzáteszem, hogy az öt USA-ban is most már ez az akadályverseny van a lovaglás helyett, tehát hát olyan, mint az exatlon gyakorlatilag, tehát
2: villámgyorsan
3: látványos, tévében könnyen közvetíthető, és hát azért találták ki ugye az öt USA helyett, mert ott benne van a lófaktor, és sok esetben, ha egy rossz lovat húztál, és pehed volt, és egy makacs, makrancos, nem tudom milyen lovad volt, akkor lovagolhattál te bármilyen, jól leverted az akadályokat. Ugyanakkor, akik meg szerették a régi öttusát, azt mondták, hogy de hát ez mindig is így volt, minek kellett belenyúlni, miért kellett ezt a hagyományos számot eltörölni. Mindegy, helyette jött ez az akadályverseny, és ennek köszönhetően az ilyen extrém trail versenyek is egyre népszerűbbek. Most a Nyíregyházi Kertvárosi Iskolában volt egy kis kitelepülés, és vittek néhány akadályt. Hát öröm volt látni, hogy sorban állnak a gyerekek. Egyébként is rengeteg gyerek jár a kertvárosi suliba, ha jól emlékszem, nagyjából közel 700-an vannak. De az a rajongás, amit ott láttál, tehát, hogy így álltak az egyik akadálynál egy tornasorban, a másik akadálynál tornasorban, közben egyébként egy ilyen sportnapot, egy mini olimpiát szerveztek a gyerkőcöknek, ahol ott voltak az aerobikusok, a focisták, a vívók, különböző sportágakból résztvevők, atléták, és mindenkivel lehetett találkozni. Hát szerintem ennyi autogramot sportolók még nem osztottak ki, mint azon a napon. És le a kalappal egyébként a szervező iskola, meg a testnevelők előtt, hogy ezt bevállalták, hogy ezt a napot erre szánták. Én azt gondolom, hogy ez az, amivel lehet motiválni a gyerekeket, és lehet, hogy a következőnél már kimegy a gyerek is egy ilyen extrém trail versenyre. Hozzáteszem, szeptemberben, mikor volt, akkor közel 300 gyerek vett részt, akiknek ingyenes volt pont a nevezés ezért, hogy indulhassanak, és nem egy nagy távot, egy ilyen 1-2 kilométer kellett futni, benne volt 10 akadály, azt le kellett küzdeni. Hát ez hihetetlen volt, ahogy élvezték.
2: És mennyire jó dolog az, hogy meghozza a mozgáshoz a kedvüket, és addig sem a telefont bújják, a tévét nézik, hanem aktívan töltik el az idejüket. Egyrészt ugye nagyon fontos a mozgás magának az emberi testnek is, ráadásul az elmének is fontos, hogy jó
3: koordinációs képességeket. Így van. Tehát itt is direkt olyan akadályokat, külön olyan akadályokat állítottak fel. Az egyik a egyensúly részt fejlesztette, a másik inkább az erőnlétet, a harmadik az a kardió részt. Tehát így, ahogy mondod, ez egy összetett sportág.
2: És tök játékos. Tehát nekem is van hozzá kedvem, mert az, amikor körbe-körbe futni kell valahol, az embernek maga kínlódása, és nem is nagyon sokra mész vele. Ez meg olyan funkcionális részeket mozgat,
3: nem
2: meg is erősít.
3: Meg körbe-körbe hát,
2: ezt is láttam, unalmas.
3: Ha megint itt vagyok.
2: Igen, de az akadályverseny, az szerintem mindenki számára egy játékossá teszi a sportot.
3: Igen, hát kivéve, hogyha terepen futsz, mint ifja Belus Tamás, aki megint dobogóra állhatott az ország egyik legnagyobb ilyen terep versenyén, a Vadlán, ami hát ott azért van izgalom bőven, hogy leesel a szikláról, vagy nem, beérsz a célba, vagy nem, meredek, vagy sem, hogy küzdöd le, és hát ugye itt ilyen több 10 kilométerekről beszélünk, de hát ő ment már a Mont Blanc környékén is többször, úgyhogy neki ez már meg sem kottyant.
2: Gratulálunk a sikeréhez, Laci, köszönjük a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport a Sunshine.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A legmagasabb csaláshoz érkeztünk el. Indiában járunk, és a történet nem is olyan régen látott napvilágot. Egy egészen hosszú időn keresztül tudták kiszedni az emberekből a pénzt egy nagyon komolyan működő csalócsoport, akik teljesen hamis útdíjbeszedő rendszert építettek ki. Hagyok időt, hogy elképzeljük, hogy amikor megyünk esetleg külföldön is járunk, és vannak ilyen útdíjkapuk, amelyeken áthaladunk, előtte fizettünk, és akkor utána áthaladhatunk rajta. Másfél éven keresztül több ezer autóst vettek rá arra, hogy egy valójában nem létező szolgáltatásért kiépítették a teljes útdíjkezelő rendszert.
2: Mondjuk legalább azok, ők beruháztak.
1: Volt
2: kiadás. De nem járt arra egy rendőr sem, meg senki nem tudta, bár úgy voltak vele szerintem, hogy na, már megint kitaláltak valami hülyeséget, oké, jó, akkor fizetni kell.
1: Főleg Indiában, ahol egyébként nagyon pörög az élet, sokan vannak, nagy a forgalom, gombamód nőnek kifele, építmények, dolgok.
2: Ötlet. De most azon gondolkodtam, hogy nagyon sok helyen ki van rakva, akár kis hazánkban is, hogy magánút, és azt mondja, hogy nem hajthatsz be, csak célforgalom. És mi van, hogyha oda tesz egy fizetőkaput? Tehát azt mondja, hogy egy sorompóval lezárom, oda jössz, ha mégis át akarsz menni, akkor ennyi. Hogy azt tiltja a törvény, nem lehet?
1: Szerintem a közterületfelügyeletnek lenne ez.
2: Na de jó, de a magánútad, tehát a saját telked.
1: Jó, mondjuk mondasz valamit, és azt mondod, én pont egy magánúton lakom.
2: Igen, na megengeded, hogy ott áthaladjon. Vagy annak vége van? Tehát az egy zsákutca?
1: Nem, áthaladható, viszont mindkét oldalát én lesorompózhatnám. Igen. Tehát, hogy ahhoz van egyébként jogom.
2: Ennyi. És akkor mi van? Ugyanúgy te is beszeded. És csak fel az indiaiakat? Hol lehet olcsón fizetőkaput beszerezni?
1: Figyelj, jön a futár, akár pizzát hoz, akár bármilyen más terméket, fizet.
2: Igen. Tessék. Aha.
1: Így lesznek az ingyen temus dolgok.
2: Jön a villogó tűzoltó, ég a szomszéd háza, fizet.
1: Tehát ez a... Mondjuk ő magasabb ára.
2: De arra gudjon, mit is szeretne? Tűzoltó vagyok, csak szeretném eloltani a tüzet. Hát az bárki mondhatja. Hát az... De arra gudjon, azért, mert piros autóval meg szirénával jött. Mennyi? 1250.
1: Több tonnás. Beszaladok a házba, hogy visszajárót hozott.
2: Nem tudom visszaadni, igen.
1: Igen. Szóval itt Indiában egyébként 254 millió forintnyi összeget hagytak ott a kapuknál, vagy a kapunál. A kapu az létezik, maga a szolgáltatás nem létezik, és azt állították, hogy a beszedett pénzt a közeli településeken templomok építésére fordítják. Hát ki ne akarna akkor olyan úton menni, ahol a templomot tudja támogatni.
2: De jó, tehát így van, még jótékony segítség. Nyilván nem épültek templomok.
1: Nyilván nem, de mielőtt átment a kapu, még keresztet is vethetett.
2: Igen, otthon viszont nagyon szép kis házi oltárok voltak, tehát azokat, hogy megcsinálták aranyból.
1: Igen, ugye Indiában is nagyon vallásos emberek élnek, és akkor elképzelhető, hogy ott például, mert szerintem idehaza annyira templomok építésével nem lehetne, én azt gondolom, hogy itt ugye érzékenységet például gyermekekkel lehetne kelteni, állatokkal, állatvédelem, gyermekvédelem. Na és akkor, hogy hogyan buktak le?
2: Elfogytak az autók az autópályáról.
1: Pontosan. Hát,
2: nem kellett hozzá Sherlock Holmesnak lenni, ott ültek, és akkor mondta ott Tacsit, hogy figyelj már, mindig nem jönnek az autók. Tegnap még 32 autó jött az autópályán percenként, most meg már csak 3, holnap már egy sem.

0: Jön, hogy hova tűntek az autók.
1: Nem, azt látod, te, ott látod a távolban, az egy ördög szekér.
0: Igen, nézték a vészt, és akkor mondja azt, mondja, te figyelj, a navigáció tud egy jobb útvonalat, olcsóbb, arra le, kész. Na, ez hány kilométer volt ez a szakasz?
1: Hát azt nem írják, hogy hány kilométer.
0: Kettő.
1: Szóval gyanúsan üres lett az autópálya, és ez volt az a beszédes jel, ami ugye a lebukásokhoz vezetett. A közelben futó hivatalos autópálya feltűnően lecsökkent a forgalom, mint írják. Ez az üzemeltetőknek szemet szúrt, a hatóságok pedig megnézték a műhold felvételeket. Na, ennek segítségével fedezték fel az illegális létesítményt.
0: Műhold felvétel. Nem volt egyszerű.
1: Hova mennek az autók?
0: Tehát csak ki kellett küldeni egy ilyen hatósági autót, és ott volt egy rakástábla, olcsóbb út jobbra.
1: Hogy követik el a többieket.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Srác, akinek kitörtek a fogai a szánkó versenyen, megvan neked ez a stand-upos történet?
2: Ez nincs.
1: Na, a srác az ment szánkó versenyen, összetörte magát, úgyhogy kihullottak elől a fogai. Másnap meg lett volna a személyigazolvány fotózása, ahova menni kellett. És mondta, hogy, hogy nem tudták, hát most mosolyogni kellett, vagy valami, és ott elől meg nincs fog, de az ő apukája feltalálta már 1978-ban a Photoshopot, mert fogta, és a hipós üveg akkor még nem szürke volt, hanem ilyen sárgás, mint egy fog, abból kivágott egy ilyen kis vékony szalagrészt, és oda tette a fogának a helyére, és még filctollal rajzolt bele csíkokat is, tehát amikor mosolygott, akkor úgy tűnt, mintha tényleg lenne foga. Hát apró szépségi, hogy a halál fáj meg ott látszik. Úgyhogy igen, hát na, voltak akkor megoldások. Nem tudom, egyébként rengeteg hülyeséget látsz. Pont ezért, mert a VD40-nek szerintem a 382.000 felhasználási lehetősége, az még az, hogy keveset is mondtam. Az mindenre jó. Tehát, és mi be is mutatják, hogy mi mindenre jó.
2: És aki megveszi a fáradtságot, ki is próbálja, aztán igen, vagy bejön, vagy nem.
1: A másik ilyen kedvencem a főzőműsorok a YouTube-on, ott meg tele van ilyen, hogy 3 perc alatt isteni finom ételt csinálhatsz, és nem kell hozzá, csak krumpli.
2: Annyi, hogy azt a 1,5 órát kivágtuk belőle. Igen. Amíg sült, fő.
1: Na, hát azt szó szerint. Igen. És akkor megnéztem a videót, és mondtam, hogy hát jó, kell hozzá krumpli. Meg egyébként kell még hozzá körülbelül 6 összetevő, mert azt ugye elfelejtette a címben mondani. Meg azt is, hogy nem 1,5 perc alatt készül el, meg nem így, meg nem úgy. Nyilván van olyan, ami beválik. Tehát például kipróbáltam én is, már nem emlékszem pontosan, mi volt a recept, de hogy kell megfőzni a főtt krumplit a mikróban 1 perc alatt. És úgy, hogy lejön a héja is, és gyakorlatilag kész főtt krumplit kapsz. Vagy hogyan lehet 1 perc alatt főtt kukoricát csinálni, úgy, hogy benne van a héjában, meg mindenben, beteszed a mikróban, és 1 perc alatt főtt kukoricát lesz.
2: Egyébként a szakembereknek ez a rémálma, amikor valaki úgy nyit, azzal nyit, hogy hát de az AI, hát de a ChatGPT, hát de a YouTube-on.
1: Hát de a TikTok.
2: Hát
1: de
2: igen, és akkor mikor az autószerelőnek mondja, hogy hát ez miért volt 2,5 óra? Ja. A YouTube-on néztem, 15 perc alatt
1: hát
2: kész
1: ne
2: volt.
1: Is mondd, hát a YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából, ez a, oda megy egy maximum egy csavarhúzóval, vagy bármilyen, szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
2: rá van rohadva,
1: hogy rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki, tehát körülbelül 1,5 órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszed onnan.
2: És azt, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
1: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik, még
2: ez. Patent, igen, megkarcolt.
1: Elrepült, mert pontosan, igen, igen. Tehát, hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le. De ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik. Illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovat, hogy Pisti szerel. De most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék.
2: Tehát, hogy de YouTube-ról megtanulta.
1: De megtanult hobbiból otthon szerelgetni, és Finnországban nem kellett hozzá külön vizsga, meg semmi, nyitott egy kis műhelyt, és néha azt úgy azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a így, meg úgy, meg, és akkor így.
2: Drága, mit nézel másfél óra, csak káromkodás hallok.
1: Igen, és azt
2: mondom, hát Pisti nem tudja leszedni
1: hát
2: a csavart.
1: Ez az én emberem. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két októberi hétvégén is leállások lesznek az OTP banknál. Évvégéig újabb korrupciós ügyeket vehet át az MVVH, több mint 5 évet csökkenhet Magyarország népessége 2100-ra. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Két októberi hétvégén is tervezett karbantartást végez az OTP bank, ezért több szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. Október 18-án hajnali 2:30, valamint október 25-én éjfél és hajnali 4 óra között várható szolgáltatás kiesés. Ezekben az időszakokban az üzleti digitális alkalmazások, az SMS szolgáltatások és az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása is szünetelhet. Emellett egyes mobil és internetbanki funkciók is átmenetileg leállhatnak. Október 18-án külön hajnali 1 és 3 óra között szünetel a központi rendszer tervezett karbantartása miatt. Emiatt az átutalások feldolgozásában is lehet átmeneti fennakadás. Évvégéig további 4-6 korrupciós ügyet vonhat saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Unger Anna a szervezet vezetője szerint ehhez előbb a hivatal végleges épületébe kell költözniük, emellett a jelenlegi létszám bővítésére is szükség lesz. Az MVVH eddig összesen 4 ügyet vett át, a tervek szerint azonban a következő hónapokban tovább nőhet a vizsgált eljárások száma. Unger Anna arról is beszélt, hogy a Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy nem kizárólag a Volánbusz beszerzéseiről szól. A vizsgálat ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekre is kiterjed. Sesták Miklós korábban tagadta az ügyészség vele szemben megfogalmazott állításait. A Eurostat előrejelzése szerint 2100-ra több mint 22%-kal csökkenhet Magyarország népessége, ha a jelenlegi demográfiai folyamatok folytatódnak. Az elemzés szerint világszerte visszaesik a gyermekvállalási kedve, és az már nem csak a fejlett országokra jellemző. Magyarországon a teljes termékenységi arányszám 1950-ben még 2,6 volt, 2024-re viszont 1,5-re csökkent, miközben a népesség természetes fenntartásához nagyjából 2,1-es érték szükséges. A tartósan alacsony születésszám hosszabb távon a társadalom előregedését is erősítheti. A 2100-ra vonatkozó számok ugyanakkor előrejelzések, amelyeket a jövőben is születési, halálozási és migrációs folyamatok is jelentősen befolyásolhatnak. Hétvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselő szerint az IMF adóemeléseket és megszorító intézkedéseket sürget a magyar kormánynál. A Nemzetközi Valuta Alap friss értékelésében többek között progresszívebb személyi jövedelemadó rendszert, egyes adókedvezmények felülvizsgálatát, valamint az állami támogatások átalakítását javasolja. Az IMF a támogatott energiafogyasztási küszöbök és a kamat támogatott hitelprogramok módosítását is indokoltnak tartja, miközben a rászoruló háztartások célzott támogatás szorgalmazza. Hídvégi ezt úgy értékelte, hogy az ajánlások a magyar családokra nagyobb terheket raknának. Az IMF emellett a nyugdíj és egészségügyi kiadások hosszú távú fenntarthatóságát is javítaná.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Nyugodt őszélyes idő a folytatásban is, az északi a szelet többfelé élénk, néhol erős lökésre kísérhetik, a maximumok 16 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Ring My Bell, Age Dala szólt itt a Sunshine FM-en, 3 perc múlva pedig már 7:30, úgyhogy jó reggelt, jó utat, tompított fényszórót felkapcsolni, tessék, legyenek szívesek a kedves járókelők, autóval közlekedők, ugyanis nagyon fontos lenne a látni és látszani elvet követve. Na és hogy milyen időjárásban lesz ma részünk, derültékből nem várható fronthatás, ez azért jó hír, de azért marad az ősz, hát innentől kezdve búcsút inthetünk a vénasszonyok nyarának, már most már nincs az a vénasszony, ami nyarat tudna hozni, úgyhogy 15-16 fokos értékekre kell készülnünk. Ez egy ilyen átmeneti időszak, ilyen senkinek sem annyira kellemes, elindult a fűtési szezon is, csak-csak hozzászokunk majd. Szóval egész héten általában várhatóan 15-16 fok lesz, és várható a Facebook oldalunkra a téma is, nem sokára kint lesz, és persze valaki elviheti ma is a Páros Cinema City Magyarország moziberépőt. Na mi az a régi szöveg, ami mai napig a fejedben él, reklámszövegekről van szó, tehát mi az a régi reklámszöveg, amit nem tudsz kiverni a fejedből, ami olykor-olykor teljesen random módon érthetetlenül egyszer csak így eszedbe jut, akár a otthon tévézés közben, takarítás közben, bevásárlás alatt, bármikor, egyszer csak így bevillan, és utána az egész napodat végig kíséri ez a reklámszöveg. Na mi ez a reklámszöveg? Nem sokára gyülekezünk, tehát Facebook oldalunkon, ugyanis majd a téma kapcsán ott lehet kommentelni. Érdemes tehát bekövetni a Sunshine Facebook oldalát, annál is inkább, hogy az ilyen témákról, hasonló tartalmakról nem maradj le, hanem egyből értesülj, még csak keresned se kelljen. És hogyha pedig a híreinkről olvasnál bővebben is, és a hallottakat inkább látnád is, akkor természetesen a sunshine.hu weboldal lesz ott neked megfelelő. Közben pedig a régmúltból visszaköszön egy jó ismerős, egy klasszikussá vált himnusz, ez Delirium és a Silence, egy 2008-as változata.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új módszertani központ segítheti a kisgyermekek fejlődését. Szigorú büntetéseket sürgetnek a magyarok az extrém gyorshajtás ellen. Megszólalt az adatvédelmi hatóság a Fidesz által közzétett névlista miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új módszertani központ létrehozását tervezi az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kora gyermekkori fejlesztés javítása érdekében. A központ külön foglalkozna az óvodai és bölcsődei ellátás fejlesztésével, valamint a kisgyermekek számára elérhető szolgáltatások összehangolásával. Erről Kereki Judit, a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár beszélt az óvodák országos közösségének konferenciáján. Hangsúlyozta, hogy fontos lenne egységes jogszabályi keretet kialakítani a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatás számára. A minisztérium ezért folyamatosan egyeztet a szakmai szervezetekkel arról, hogyan lehetne hatékonyabban összehangolni az intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok munkáját. A tervezett változtatások célja, hogy a különböző ellátási területek jobban együttműködjenek, és a gyermekek fejlődését támogató szolgáltatások egységesebb rendszerben működhessenek. A magyarok többsége támogatja a közlekedési szabályok szigorítását egy friss kormányzati kérdőív eredményei szerint. A felmérés több mint 300 ezeren töltötték ki, az eredményekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A válaszadó 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen. Az extrém gyorshajtással okozott súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetek esetén 86,3% támogatja a szigorú büntetéseket, míg a jármű elkobzást 85% helyesli. Az elektromos rollerekkel kapcsolatos mielőbbi intézkedéseket a kitöltő 94%-a sürgeti. A kormány már dolgozik a részletes szabályozáson, amelyet várhatóan néhány héten belül bemutatnak. Közleményben figyelmeztetett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság, miután a Fidesz nyilvánosan listázni kezdte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit és munkatársait. A párt szeptember végén indított el az úgynevezett AVH figyelő nevű internetes oldalt, amelyen egyelőre két vezető neve szerepel. Az adatvédelmi hatóság hangsúlyozta, hogy a politikai célú listázás sértheti az Európai Adatvédelmi Rendelet több alapelvét, köztük a jogszerű adatkezelés és a célhoz kötöttség követelményeit. A NAI szerint az is jogellenes lehet, ha a közfeladatot ellátó személyek nyilvános adatait zaklatásra vagy a magánéletükbe történő beavatkozásra alkalmas módon használják fel. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen listák közzététele az érintettek emberi méltóságát is veszélyeztetheti. Kész tárgyalni az ukrajnai háború hosszú távú rendezéséről Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ezt Jurij Ušakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója jelentette be, miután Putyin pénteken telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A tanácsadó szerint az orosz elnök a beszélgetés során megerősítette, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tartós békét célzó tárgyalásokra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontja nem változott az által a különleges hadműveletnek nevezett ukrajnai háború céljait és feladatait illetően. Az orosz vezetés tehát a tárgyalási készség mellett továbbra is fenntartja korábbi követeléseit. A bejelentés egyelőre nem jelenti a béketárgyalások tényleges megkezdését, és konkrét időpontra sem érkezett tájékoztatás.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szerdán felszakadozik a felhőzet, helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a reggeli órákban mínusz 3 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, jó reggelt, 6 óra 41 perc van, vezessetek türelmesen, óvatosan, a tombított fényszórót felkapcsolva, de sajnos már is baleset történt a reggel folyamán, ugyanis fának csapódott egy autó Székelynél, a 4104-es úton történt a baleset, ahol is fának csapódott, és a Baktalóránt házi hivatásos tűzoltók és önkéntes tűzoltók is ott vannak Demecserből, úgyhogy áramtalanították a járművet, tehát fának csapódott egy autó Székelynél a 4104-es úton. Közben pedig, hogyha további infótok lenne, akkor gyűjtsük össze ezeket SMS-ben vagy Viberen 0623 16 3000. Mondok néhány debreceni infót is. A Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésében felmarták az utat. Itt óriási a szintkülönbség, nehogy megszokásból hajtsatok át rajta. Komolyabban is megsérülhet az autó. Tehát Debrecen, Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésében a felmart útszakasz miatt óriási a szintkülönbség. Aztán a Balmazújvárosi út 10 számnál a kivezető szakaszon a külső sávot lezárták, tehát a Debrecenben történik mindez, ott 30 km/h sebességkorlátozás van. Közben Nyíregyházán az épülő Vasvári Pál utca, Stadion utca csomópontján a körforgalom az halad, egész jól haladnak a munkálatok, most már van aszfaltréteg, most már egy sávon lehet közlekedni, jelzőrök irányítanak, úgyhogy ott is legyetek türelmesek. Aztán közben gyűjtsük össze, hogy milyen régi reklámok voltak, amik rabul ejtettek minket, mai napig benne él a fejünkben egy-egy olyan mondat, vagy szófoszlány, vagy félmondatok. Ezeket várom, tehát Facebook oldalunkon. Írja nekünk például Anita, hogy sport szeret, ha kell egy kis energia, Tisza cipő, minden időben Tisza cipőben, Kalkonnal a mosógép is tovább él, szia Kata vagyok, van még egy Pepsi, na és így tovább. Jóval látom, hogy értettétek a feladatot, úgyhogy gyűjtsük össze a régi reklámokat, amik beakadtak, és nem mennek ki a fejünkből. Cinema City Magyarország páros mozi belépő, ez a tét. Az viszont nem kérdés, hogy jönnek-e a jó zenék. Bruno Mars, Shakira, vagy épp most Lady Gaga, szóval ez a folytatás.

Az idei foci VB himnusz a Shakirától ez volt a Die Die, 6 perc múlva pedig 7 óra, úgyhogy további szép reggelt, és sok türelmet az utakon, bármilyen információtok lenne, azt szeretettel várjuk, fogadjuk, gyűjtjük, SMS-ben Viberen 0620-3016-3000, de nem csak ezt gyűjtjük ma reggel, hanem az emlékezetes régi reklámszövegeket is. Van-e olyan, ami nem megy ki a fejedből? Rengeteg komment érkezett már, tehát nyilván az egyik legjobb és ami leginkább bevésődik egy-egy ember fejébe, a ne verje ki, ne rázza ki, Erikával szívassa ki, úgyhogy Józsi egy rugóra jár az agyunk, nekem is ez volt az első, ami eszembe jutott, de van itt még azért bőven, én vagyok a Skála Kópé, reklámom a Skála Kópé, nagyon tetszik ez is, Erika írja, hogy bemegyek, kijövök, de milyen jó kijövök, ha bemegyek, nagyon jók. Na hát gyűjtsük ezt össze, nosztalgiázzunk egy kicsit, Facebook oldalunkon találkozunk, és a jó zenék sem maradnak el, itt van például Tiesto.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
6: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A Sunshine FM munkaidőben is veled van. Akár a munkahelyen, akár a városban bolyongva, a napindító reggeli ébresztés után egy igazán finom 3-1 kávét fogyaszthatsz a Sunshine FM-en. A város és a térség legfontosabb

0: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Testkamerákat próbálnak ki a debreceni jegyellenőrök. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körúton. Újabb nagy ellenőrzésre készül a NAV Hajdúbiharban. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 4 testkamerát tesztel október 19-ig a DKV a debreceni közösségi közlekedésben. A próbaüzem során a jegyellenőrök viselik az eszközöket, a társaság pedig elsősorban azok technikai működését, valamint a rögzített kép- és hangfelvételek minőségét vizsgálja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkészült felvételeket megfelelően biztonságosan és titkosítva lehet-e tárolni. A DKV arra is kíváncsi, hogy a testkamerák mennyiben növelhetik a jegyellenőrök személyi biztonságát, illetve segíthetik a vagyonvédelmet a munkavégzés során. Az utasok számára fontos információ, hogy a tesztidőszakban a jegyellenőrzések alkalmával kép- és hangfelvétel is készülhet. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körút egyik nagy csomópontjában. Megkezdődött a jelzőlámpás forgalom irányító rendszer próbaüzeme a körút déli és keleti szakaszának találkozásánál. A lámpák már minden irányban működnek, és a tájékoztatás szerint a próbaidőszak lezárulta után is üzemben maradnak. A változás miatt az arra közlekedőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és minden esetben az új forgalmi rendnek megfelelően haladjanak. A jelzések figyelmen kívül hagyása különösen balesetveszélyes lehet ebben a nagyforgalmú csomópontban, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség. Újabb célzott ellenőrzés sorozatot tart a NAV Hajdúbihar megyében október 12 és 16 között. A revizorok ezúttal elsősorban a textil, ruházat és lábbeli kiskereskedőket, valamint a piaci árusokat vizsgálják. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó előírások betartására. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a megyei építkezéseket, a szabályos foglalkoztatást. A tájékoztatás szerint a revizorok a hét valamennyi napján megjelenhetnek, és Hajdúbihar bármely településén tarthatnak helyszíni vizsgálatot. Jelentős különbségek vannak a debreceni ingatlanárak között, a legolcsóbb városrészekben azonban még mindig 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár. Az ingatlan.com adatai szerint Kincseshegyen 395 ezer, Nagycserén pedig 398 ezer forint az átlag, míg Domboson 442 ezer forinttal lehet számolni négyzetméterenként. Halápon már 510 ezer, Pacon pedig 586 ezer forint körül alakul az átlagár. A tízes lista végén több területen már 650-700 ezer forint közötti összegek szerepelnek. A számok alapján egy 100 négyzetméteres ingatlan elméleti értéke a legolcsóbb részeken nagyjából 40 millió forint lehet. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból indul több elemből álló fejlesztési program Hajdúszoboszlón. A beruházás részeként korszerű tér informatikai rendszert alakítanak ki, felújítják és részben újjáépítik a Hóvirág utcát, valamint korszerűsítik a csapadékvízelvezetést is. A város bevezető útjain 5 helyszínen összesen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenek. A gyógyfürdő környékén szenzoros okos parkolási rendszer készül, amelyhez mobil alkalmazás is kapcsolódik majd. A projekt részeként új önkormányzati honlapot hoznak létre, és fejlesztik a szükséges szerv infrastruktúrát is. A program célja a városi közlekedés, az önkormányzati szolgáltatások és a digitális ügyintézés korszerűsítése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyugodt őszélyes idő a folytatásban is, az északi a szeletől felé élénk, néhol erős lökésre kísérhetik, a maximumok 16 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sunshine FM délután is veled van, az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. We'll be right back.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Óvatos közlekedésre intenünk mindenkit, pontosan 4:80. Nyíregyházán továbbra is épül a körforgalom, lassabb a haladás a Vasvári Pál utcán, a Stadion utcai csomópontnál, de már van egy aszfaltréteg, készül a következő sáv, és már egy sávon járható jelzőri irányítás mellett. Debrecenben a Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésében az útfelmarás következtében hatalmas szintkülönbség lépett ott föl, úgyhogy csak lassabban lehet áthajtani ezen a kereszteződésen. A Balmazújvárosi út 10 számnál a kivezető szakaszon a külső sáv zárva, ezt ne felejtjétek. Szintén Debrecenben a Böszörményi úttól a Nádor utcáig a külső sáv végig lezárva, és hát a bevezető főútvonalak közül például Debrecenben a Mikepércsi út forgalma teljesen beállt a nagyállomásig, a BEM térig terjedő szakaszon, úgyhogy erre is figyeljetek oda. Ha pedig valakinek hiányzik egy vadonatú és motoros ülés, amit tegnap délután hagytak el Nyíregyházán a 4-es számú főúton, akkor Sanyit kell keresni, és Sanyi vissza fogja adni. Majd, hogy nem sértetlen állapotában, mert csodával határos módon legfeljebb egy icipici sérülés keletkezett a felületen, talán a bőrén, úgyhogy Sanyinak köszönjük szépen, hogy figyelmes volt és megtalálta ezt a vadonatúj motoros ülést. Hogy Sanyit hogy éritek el? Hát rajtam keresztül, úgyhogy ha valakinek hiányzik a motoros ülése, amit tegnap délután Nyíregyházán a 4-es számú főútvonalon hagyott el, akkor jelentkezzen SMS és Viber 0620-316-3000 és összekötöm Sanyival. Na és hát összekötjük a reklámmal a ma reggelt. Emlékszel a régi reklámok szövegére? Van-e olyan, ami beragadt, ami beakadt, ami folyamatosan random módon eszedbe jut napközben is? Na, hát ezeket gyűjtögetjük össze Facebook oldalunkon. Páros Cinema City Magyarország mozi belépőért szól a kérdés, és persze szólnak a jó zenék is. Itt van például az Out of My Head.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a fit percekre, a stúdióban már Tarcsó Mónika, a Fight Club vezetőedzője.
2: Ősszel rövidülnek a nappalok, hűvösebb lesz az idő, és könnyebben előfordulhat, hogy inkább otthon maradnánk, pont ezért különösen fontos, hogy a mozgás része maradjon a mindennapjainknak. Az edzés segíthet energikusabbnak lenni, javíthatja a hangulatunkat, és segít megőrizni a jó formánkat a téli időszak előtt. Nem kell minden nap órákat edzeni, a lényeg a rendszeresség. Találj olyan mozgásformát, amit szeretsz, és tedd az őszt az újrakezdés időszakává.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Súlyos szabálytalanságokat talált a NAV több baranyai borbé üzletben. Elutasította az ügyészség a panaszokat az este ügyében. Már 20 milliárd forintot fizettek ki iskolakezdési támogatásra. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több súlyos szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei baranyai borbé üzletekben. A revizorok vendégként szakáligazgatásra jelentkeztek be, majd a szolgáltatás után ellenőrizték a bizonylatadást. Az egyik üzletben sem nyugtát, sem számlát nem kaptak, ráadásul a vállalkozóknak még nyugta vagy számla tömbje sem volt. Egy másik borbé ugyan adott nyugtát, de kiderült, hogy az adószámát már egy éve törölték. A harmadik ellenőrzött szalon üzemeltetőinek pedig soha nem is volt adószáma. Figyelmeztetett a nyugdíjadás elmulasztása akár 2 millió forintos bírságot és üzletbezárást is eredményezhet. Mindhárom vállalkozó további adóvizsgálatra is számíthat a bevételek eltitkolásának gyanúja miatt. Elutasította az ügyészség a gyanúsítások, valamint a házkutatások és lefoglalások elleni panaszokat az úgynevezett este ügyében. A nyomozás annak gyanúja miatt zajlik, hogy a Magyar Nemzeti Bank bankfelügyeletéhez tartozó egyes vezetők 2023-ban visszaélhettek hivatali hatáskörükkel, és nyomást gyakorolhattak egy magyar bankra. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök egyik interjúja nyomán indult. A hatóságok eddig 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 6-an a gyanúsítás ellen, 5-en pedig a kutatások és lefoglalások miatt is panaszt nyújtottak be. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség valamennyi beadványt megvizsgálta, de azokat alaptalannak találta, ezért elutasította. A döntésről a fővárosi főügyészség adott tájékoztatást. Eddig mintegy 20 milliárd forintot fizettek ki iskola kezdési támogatásra Magyarországon. A Magyar Államkincstár augusztusban csak nem 296 ezer családnak, több mint 406 ezer gyermek után utalta el a támogatás első gyermekenként 50 ezer forintos részét. A juttatás második felét, amely szintén 50 ezer forintot ér, az érintettek már utalvány formájában kapják meg. A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg ezek kézbesítését. Az utalványokat jövő év március 15-ig lehet felhasználni. Többek között írószereket, iskolai és sportfelszereléseket, ruházati termékeket, műszaki cikkeket, valamint gyógyászati segédeszközöket is vásárolhatnak belőlük a családok. A támogatás így a tanévkezdés mellett a későbbi iskolával kapcsolatos kiadások fedezésére is felhasználható. Szeptemberben megtorpant a lakásárak emelkedés a Magyarországon egy hazai ingatlan közvetítő lakás árindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os drágulás stagnálás követte, Budapesten pedig már második hónapja csökkentek az árak. A fővárosban augusztusban 0,7, szeptemberben további 0,2%-os mérséklődés mértek. Az éves áremelkedés üteme is jelentősen lassult, országosan 8,2, Budapesten pedig 3,3%-ra. Összehasonlításképpen tavaly november még 18, illetve 24%-os éves drágulást regisztráltak. A szakértők szerint mindez a lakáspiac jelentős lassulását mutatja, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az ingatlan árak továbbra is magasak. Országosan egyelőre az árak stagnálása figyelhető meg, míg a fővárosban kisebb árcsökkenés kezdődött. A következő hónapok adatai mutathatják meg, mennyire lesz tartós ez a tendencia.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 431, az eurót 365, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 326 forintos áron jegyezte a bank. Nem várható fronthatás, napközben a szelesebb, tájakon fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok 16 fok körül alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: jó volt Harry Styles, ez itt van a Szimi dalával, 7 óra 40 perc van. Jó reggel, Dankó Laci.
1: Jó reggel, szia Gabi.
0: És megérkeztek közben azért azok a kommentek is, amit tűkönülve vártunk, ugyanis egy nagyon jó témában kérjük a hallgatóink élményét, tapasztalatát, gondolatait, emlékeit, ugyanis a régi reklámok szövegét próbáljuk feleleveníteni. Igen, nyilván mondjuk nézőpont kérdés, hogy mi számít réginek, akár évek, néhány évvel ezelőtt itt is bedobhattok, de azért itt vannak olyanok, akik, hát nem azt mondom, hogy idősebb hallgatóink, hanem régebb óta fiatalok. Uh-huh. Na, ők azért emlékeznek még itt a...
1: Akkor elszúrtam a beköszönést, így kellett volna, hogy hello Gabi, van egy Pepsid?
0: Gabi vagyok.
1: Szia Gabi. Szia
0: vagyok.
1: Gabi.
0: Az is jó volt, igen. Magit vesz, erős lesz. Úgyhogy Facebook oldalunkon gyülekezünk, gyűjtögetjük.
1: Ó, hát mennyi ilyen van a klasszikusok. Hát amikor én voltam egész kicsi gyerek, akkor ezeket kívülről fújtuk, hogy amikor az ember még csak kisgyerek, akkor is kell tudományos ismeret. A természet ajándéka, én nekem minden cseppjét külön élvezem. De felfrissít a sok kis buborék, sok gyerek.
0: Én nem vagyok ilyen öreg, nekem ezt nem kell tudnom.
1: Azt hiszem a Traubi szóda volt. Tehát, de ezeket kívülről tudtuk. Akkor volt a Monte reklám, az már az arra nem is emlékszem, de azt meg már az én gyerekeim fújták kívülről, az egész iskola azt mondogatta akkor.
0: A minél idegesítőbb, annál jobban megragad.
1: Igen, ilyen joghurtos, aztán mik voltak még? Hát...
0: De miért?
1: Jó, hát ezt kihagyhattad volna. Na, az a legbosszantóbb.
0: Figyelj, mindaddig az Ábel név az nagyon népszerű volt, utána lehet, hogy visszább hagyott. Hát, vagy pont emiatt lett inkább népszerű?
1: Valószínű, nem tudom, de szegény kisrác. Hát én megőrültem az alzás reklámtól is.
0: Igen, az a... de ezek jól sikerültek, pont azért, mert
1: hát figyelemfelhívó.
0: Átütötte az ingert.
1: Hát egy ország kereste annak idején, hogy mit jelent az, hogy müszi. Senki nem tudta, írta egyik hallgatónk is a müszit. Fogalmunk nem volt, és mindenki ezt találgatta, hogy megjelent egy úriember, csettinted egyet, müszi. Ennyit mondott. És akkor néztünk ki a fejünkből, hogy és az mi
0: és
1: a
0: milyen bánat? Ügyes marketingfogás volt?
1: Hát ügyes volt, mert mindenki kereste, csak akkor még nem volt internet. És nem tudtuk, hogy hol keresünk.
0: Na jó, de mire megtudták az emberek, addigra már mindenki tudta, már mindenki beszélt valakivel, aki említette neki. Te láttad azt a műszit, az mi lehet szerinted? Igen. Találgatások.
1: Kaszkót akarok kötni.
0: Igen, ezt is írták.
1: Pécsi kesztyű. Mert ez pécsi kesztyű, mert minden, és az a durva, hogy amikor arra jársz ilyen településeken, automatikusan ezek egy csomó minden, mert mi Romhányról semmi más nem jutott eszembe, csak a csempe. Tehát állítólag ott valami csempegyár volt, de azt is reklámozták, hogy onnan tudtok meg, hogy gyere a papírgyárba dolgozni, ez volt ilyen reklám. Még talán Geszi Péter.
0: Amúgy igazad van, mert hogy a Salgó Tarján nevét látom, mindig győzik.
1: Igen, de tényleg így abszolút összefort.
0: Igen, csókolom Ági van, az mi volt?
1: Igen, az egy üdítő ital. Igen. Azt hiszem szörp talán egész pontosan.
0: Kék csibe a Magitól, főzés hát öröm vele bármikor.
1: Így van. Az is parádés volt. Rengeteg véres hurka, májas hurka, nem is tudom, az is volt a City Grill, ugye nem létező magyar gyors étteremlánc, annak egy nagyon igényes reklámfilmje volt, tehát hogy arra is emlékezhetünk.
0: Ó, de jó volt ez, hát én ezt mai napig szoktam emlegetni, csak nem tudtam, hogy ez egy reklámból van. Tejkenyér, herczalámi.
1: Igen.
0: Igen, ne verje ki, ne rázza ki, de itt azt írja, hogy Mónikával szívassa ki.
1: Igen, az egy porszívó reklám
0: nem
1: volt.
0: Nem, az Erika volt. Ne keverjük a női neveket.
1: Nem Mónika mindegy. Volt. Az Erika az írógép volt.
0: Hát én mindig Erikával tudtam. Na várjál, most már megnézzük, tudom. Az internet, hogy
1: emlékszik. Nekem, mintha Mónika rébb lenne, de igen.
0: Ha van mind a kettő.
1: Tessék.
0: Ha gyerekek, akkor melyik?
1: Igen.
0: Melyik?
1: Volt minden. Fobizán, sampon, amivel a kocsit kellett mosni, hogy ne egye meg a rozsda. Tehát attól gyerekként mindig féltem, hogy egy ilyen csúnya, akármilyen rozsdának látszó rajzfilm figura ott marta, vagy ette a kocsinak a karosszéria elemét. Ez annyira morbid volt.
0: Valakinek manapság is. Várjál, ha valaki köhög, akkor mit kell mondani?
1: Robitussin.
0: Az.
1: Hát és a másik, a klasszikus, a kapus, aki állt a kapuba, és a holsz cukorka, vagy nem tudom, mert az orromat is tisztítsa.
0: Igen.
1: Emlékszel is?
0: De... Csúszok haza, bébi bogyó. Ez meg
1: az is. Az
0: negró
1: meg negró.
0: Volt.
1: Úgy jó volt az is. Igen.
0: Csókolom, finom volt a kókuszgolyó.
1: Arra nem is emlékszem. A néger csókra, igen.
0: Igen, az nekem is rémlik. És úgy mondom, hogy
1: a sportszeretes fickó.
0: Omlósz. De a sport, igen, aki...
1: Hát az egy klasszikus, segítség, mindig segíteni akart. Igen. Omlósz, igen.
0: A kukorica csemege, belőlünk nem lesz elege, hisz itt vagyunk, ragyogunk, és a bandőrről dalolunk. Uh-huh. Ez nekem annyira nem rémlet.
1: Te borsó.
0: Meg a héja. Tiszacipő minden időben. Tiszacipő, igen, hurkagyú.

0: utána ezt énekelte.
1: Az olyan, mint hogy ilyen lány megfelelője lenne.
0: Igen. Igen. Hát.
1: A Coca-Cola reklám nagyon... Na most, a Coca-Cola karácsonyi kamion, jó, igen. Annak úgy nem volt különösebben szövege, hanem inkább maga az a millió.
0: Hát a másik kóla gyártónál mennyi ilyen világsztárt vonultattak fel. Emlékszem, amikor Britney Spears-től kezdve Messin át, egy ilyen, nem is tudom, mint egy koncert lenne, és közben meg foci is, meg mindenféle Michael Jacksonnal rengeteget reklámozták, úgyhogy...
1: Azért volt egy olyan reklám is, ami nekem nagyon megragadt, csak most nem tudom, hogy a melyik két nagy kólagyártó cég, akik versengnek egymással, hogy melyik alázta a másikat, de úgy kell elképzelni, hogy a sivatag kellős közepén, mint egy oázisban, egy fabódé, ott van egy ilyen italautomata, és talán mondjuk tételezzük, vagy akkor kivesz a srác, el akarja érni a kék üdítőt, mondjuk tételezzük, vagy a Pepsi-t, a kéket, de nem éri el, mert túl alacsony. Éppen ezért vesz két pirosat, rááll, és úgy nyomja meg.
0: Oh, az komoly, igen. Szárnyakat ad, ha már voltad igen, az üdítőket.
1: Igen. Az is van. Bedeko, ez most már...
0: Kakaó, az egy kakaó volt, egy instant kakaópor, és az volt az első, ami ilyen gyorsan oldódó volt. Gyerekként utáltuk, hogy mindig ugye ezek a főzős kakaók voltak. Ezt megfogtad, és az instant.
1: Ja, instant, mint a Nesquik, igen. Igen. Igen, egyet, és fogd rá a nyuszira.
0: Igen, hát na, az is klasszikus.
1: Panon GSM, az élvonal. Igen, ja, az oreós vámpírt többen emlegették. Igen. Ki vagy, ha éhes vagy, igen.
0: Igen.
1: Paula egy boci, de amit tud, az tuti.
0: Igen, let's have a break, tarts egy kitket. Igen. Mi volt ez? Tarts egy kis szünetet.
1: Vaj, olcsó kávé, jó kávé. Mi volt még? Ja, csokitó, ronda és finom.
0: Ó, igen. Az is.
1: Anyu okos Tomival most. Na hát rengeteg ilyen van még, úgyhogy várjuk ezeket, drága hallgatók. Pécsi kesztyűt is írt egy hallgatónk. Szóval régi reklámszövegekre próbálunk visszaemlékezni. Van-e olyan, ami nem megy ki a fejedből, ami random mód bármikor eszedbe jut, akár napközben is. 7 óra 48 perc van, a jó zenéknek is teret adunk. Itt van már is Sony Fodéra, ez pedig a Think About Us. Szép reggelt és jó utat!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Új tetőt tervez házára? Akkor a Wienerberger ikonbeton cserepével most akár nyerhet is! Vásároljon legalább 500 ezer forint értékben ikonbeton cserepet a Gulyás tüzében, és nyerje meg az 500 ezer forintos GSV vásárlási utalványt. Részletek gsv.hu. Ikon. Biztos tető. Nyugodt otthon.
8: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
9: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
10: Szép reggel, türelmes utazást kívánunk mindenkinek. Debrecen területéről pedig már is jön némi információ Horváth László gépjármű szakoktatótól. Melyek ezek? Szervusz!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megvan még a Balmazúdárosi út kivezető szakaszán a vízmű által kreált építési terület, valamint a Böszörményi úttal a Nádor utcáig a külső forgalmi sáv végig le van zárva. Ott nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk és tartjuk be a közlekedési szabályokat. A bejövő útszakaszok közül talán kiemelném a Mikepértyi utat, teljesen beállt a Mikepértyi út forgalma a nagyállomásig, illetve a nagyállomástól a BEM térig terjedő szakaszon. Hát nagyon nagy figyelmet és türelmet kérek mindenkitől, és balesetmentes kívánok mindenki számára.
10: Köszönjük szépen, László, minden jót, jó utat!
11: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép tapot kívánok mindenki számára!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
12: Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Hajdúhatházon. A német-magyar kapcsolatokat ünnepelték Debrecenben. Kellemetlen szag terjed Debrecenben, megszólalt az önkormányzat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
12: Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 26 éves férfi, miután megkíselte egy ismerős a Hajdúhatházon. A rendőrség tájékoztatása szerint október 9-én délben egy járókelő jelezte a járőröknek, hogy két férfi verekszik az egyik közeli utcában. Az egyenruhások azonnal a helyszínre siettek, szétválasztották őket, majd mentőt hívtak. A nyomozás eddigi adatai szerint a két férfi előre megbeszélt egy találkozót, azonban vita alakult ki közöttük, amely tetlegességig fajult. A verekedés során a 24 éves férfi rántott és megszúrta ismerősét, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt előállították, majd emberölés kísérletének gyanúja miatt kihallgatták. A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását. Újabb bejegyzésben reagált Széles Diana Debrecen alpolgármestere Molnár Áron színész kritikájára. A vita egy debreceni rendezvény miatt alakult ki, amelyen Tóth Gabi is fellépett. Molnár szerint az esemény közpénzből finanszírozott kampány célokat szolgált. Széles Diana ezt vitatja és hangsúlyozta, hogy a választási időszakban is jogosult ellátni hivatali feladatait, így részt vehet városi rendezvényeken. Álláspontját bírósági döntésekkel is alátámasztotta. Példaként Görögné Bocskai Évát, Hajdúböszörmény korábbi polgármesterét, jelenlegi Tiszás országgyűlési képviselőt említette, aki jelöltként szintén részt vett önkormányzati rendezvények népszerűsítésében. Az alpolgármester szerint ez önmagában egyik esetben sem jelent választási jogsértést. A közösségi médiában zajló vita középpontjában továbbra is a közpénzek felhasználása és a kampánytevékenységek elhatárolása áll. A Német Egység napját ünnepelték Debrecenben a Kölcsei Központban október 10-én. A rendezvényen Alexander Schöfelder német nagykövet és Papp László polgármester is köszöntötte a résztvevőket. A városvezető hangsúlyozta, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok megerősödése nem csak új beruházásokat és vállalatokat hozott Debrecenbe, hanem a kulturális és tudományos együttműködéseket is fellendítette. Mint fogalmazott, Debrecennek ma már egy kis darab Németországa is van. A városban egyre több német programot szerveznek, miközben az iskolai csereprogramok és az egyetemi együttműködések is erősítik a két ország kapcsolatát. Az ünnepségen történelmi előadással, valamint a német nemzetiségi közösségek és meghívott művészeti csoportok kulturális műsorával is várták az érdeklődőket. Egyre több lakossági panasz érkezik a Debrecen több területén tapasztalható kellemetlen szag miatt. Az önkormányzat közleménye szerint a bűzhatást az őszi mezőgazdasági trágyázás, az időjárási körülmények, valamint vélhetően a teva területén működő KFT tevékenysége is okozhatja. A lakossági bejelentéseket követően a tűzoltók szombat este méréseket végeztek és megállapították, hogy egészségre ártalmas anyag nincs a levegőben, vészhelyzet nem áll fenn. Színes családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját Debrecenben a Sziget Kék tematikus játszóparkban. A Nagy Erdő hete rendezvény sorozat szombati záró eseményén interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstolás és játékos kihívások várták a gyerekeket. A látogatók a környezetvédelem fontosságáról is tanulhattak, többek között megismerhették a zöld őrszem környezeti ellenőrző rendszert és a Future of Debrecen mozgalom kezdeményezéseit.
8: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
12: Nem várható fronthatás, napközben a szelesebb, tájakon fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok 16 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Öveket becsatolni, cipzát felhúzni, 8 óra 15 perc van.
2: Lecsúszott.
1: Nem feltétlenül a pulóvere cipzájára gondoltam. Na jó van, öltözetek melegen, hogyha Velsz barlangjaiba szeretnétek eljutni a következő napokban.
2: Ez van valószínű egyébként. Most így Pista bácsi így a fejéhez csap hajdunálás, azt mondja, hú,
1: tényleg.
2: Ha várjál már, mi holnap megyünk Velszbe. Most mondta Olasz Gabi, hogy öltözünk melegen.
1: És azért érdemes holnap elindulni már Velszbe, mert holnap után lesz az a bizonyos révbuli, amire elvileg ingyen regisztráltatok, és kiválasztottak benneteket, ugyanis egy rekordkísérlet lesz
2: két nap múlva. Pista bácsi biztos oda megy a révbulira.
1: Mama, így jól vagyok?
2: Mi az a rév? Jó, tudod, azt, aki ki szokott kötni, nem?
1: Nem tudod, ami ott mindig, aminek elsőbsége van, te az hév, az más. Igen. Szóval egy óriási révbuli kerekedik ki, 420 méterrel a felszín alatt, ugyanis egy föld alatti kamrában lesz majd mindez. Ez egy rekord kísérlet, a neve, hogy a világ legmélyebb révje, vagy valami ilyesmi, és egy drum and bass úttörő DJ lesz, aki az egészet levezényli, egy legendás DJ, Ronnie Size. A neve nekünk talán nem sokat mond, de egyébként egy valóban ismert srácról van szó. Szóval Velszben történik mindez, és volt egy előzetes regisztráció. Nyilván ugye szűkös a hely, tehát hogy nem tudom mennyien lehettek, mert azt sajnos nem írják.
2: 400 méter mélyen a föld alatt. Azért ott
1: kicsit szűkös.
2: Elég szűkös. De eszembe jutott. Bocsánat, amikor annak idején volt a kis fekete Peugeot, és akkor abba úgy kellett betetriszezni az összes hangfal, DJ-set, minden, amikor még zenélgettél, és mentél, és csináltad vele, hogy gyakorlatilag mindennek megvolt hajszál pontosan a helye, és ha nem úgy raktad be, akkor nem fér be. Tehát ott azt így, na most megérkeznél a Velszbe ezzel a kis autóddal, nyilván nem néznél utána, csak az ország, vagy világ egyik legnagyobb révbuliát tartjuk. Zenélni, persze, megyek, minden, megérkezel a kis autóddal, és akkor azt mondják, a hangfalakat akkor le kéne vinni 400 méter mély, lenni egy barlangrendszerbe, és le kéne kúszni meg, stb.
1: Első kérdésem.
2: Kikerekedne a szemed.
1: Van-e londiner kocsi, lift, mozgó lépcső, serpa, bármi, és nem, hanem azt mondaná a szervező, hogy azok nincsenek, viszont vannak lépcsők, a barlangi kalandvezetők lekísérnek a sötét bányász lépcsőkön, igaz, lesznek majd elárasztott járatok.
2: Kimondottan jót tesz a keverőpultnak.
1: Igen, kötélpályákon, illetve sziklafalon való leereszkedéssel kell majd megközelíteni a táncteret.
2: Az komoly.
1: Ez feláros, azt kell mondjam, ez nagyon feláros.
2: Akkor mindenki úgy vizesen már elázva érkezik meg?
1: Hát ez amúgy is tudod, magyar szokás, hogy iszunk mielőtt inni mennék, úgyhogy valószínűleg ők is elázva.
2: De csak át kell menni.
1: Igen, de várjál, mert egyébként meg ugye itt komoly előírások és követelmények vannak, mindazon túl persze, hogy ingyenes volt a regisztráció, de a kiválasztásnál azért egyrészt ugye 18 betöltött életév, aztán a lejutás, mivel 400 méter mélyen van, tehát fizikai állóképesség az elengedhetetlen, technikás, barlangász, mászás, bányász túra résztvevőknek bírniuk kell a meredek bányász lépcsőket, a sziklákon való mászást, az elárasztott járatokon való gázolást, a kötélpályás csúszást, a függőleges sziklákon való leereszkedést, szigorú ruházati előírások, mert a barlangban sötét van, hideg van, sár van, tehát vízálló, strapabíró, outdoor ruházat, professzionális csúszásmentes túrabakancsok.
2: Fejlápa, a magas sarkúval, meg a többivel.
1: Védősisak.
2: Szegény lányok, akkor hogy mennek le? Smink nélkül?
1: Ez a mit vegyek fel? Hát mondjuk abból a szekrényből semmit, amiből szoktál amúgy öltözni.
2: Aha.
1: Egy péntek estén.
2: Tudod, mi jutott eszembe? Miskolcon volt annak idén, Lilafüred környékén, ott volt egy ilyen barlang rendszer kialakítva, még a hidegháború idején, és azt egy időben diszkóként használták. Most már zárva van egy jó ideje, de az is egy különleges volt, mert bementél egy ilyen alagút és pincerrendszerbe, meg egy ilyen mindenféle barlangrendszerben, és ott már tartottak ilyen bulikat, meg diszkókat, és tudom, hogy ilyen elhagyatott a hely, de amúgykor láttam róla szintén egy kis dokumentumfilmet, hogy ott még megvannak egyébként bent a bárpultok, meg minden féle, ahogy ki van alakítva, és egy srác, aki bement, megtalálta, tudod, az akkori üdítők címkéket, és a többit, van egy-két üveget, stb.
1: A blokkot.
2: Igen, és hogy úristen, ezek a márkák egy része már nem is létezik.
1: De ezek nagyon jók, ezek olyan különlegesé tehetnek egy-egy éjszakát. Valamikor hangárba szerveznek bulikat, metró aluljáróba, vagy elhagyatott épületekbe, amúgy ezek nagyon jók tudnak lenni. Tehát, hogy ez, hogy 420 méter mélyen vagy, eleve egyébként egy normális este után nemhogy nem tudsz feljönni, még öt lépcsőt nem tudsz megtenni. Nem tudom onnan, hogy fognak feljönni. Hát vagy mindenki ott alszik.
2: Csak kimegyek, szívok egy kis friss levegőt. Aha. Hát akkor most másszál fel, még egyszer nem jössz vissza.
1: Hol van a dohányzó? Hát 420 méterre.
2: A füst felfelé száll.
1: Az is igaz. Az is egy jó kérdés egyébként, ha már így a gyakorlati dolgokat nézzük, hogy oda azért a technikát lejuttatni.
2: Ezt mondom, hogy hogy? Tehát ilyen becsomagolják vízálló fóliába, meg mindenbe? Tehát egyszer használatos technika?
1: Vagy ez a lenézek és dobom!
2: Igen, tehát hogy...
1: Meg nyilván kacifántos járatokon mész, tehát hogy nem is az van, hogy leereszted valahol, és akkor már onnantól megvagy.
2: De egyébként nem egyedi olyan szempontból, hogy emlékszem, hogy annak idején Parajdon volt a sóbarlang, és ott például volt egy kápolna berendezve, tehát szertartásokat tartottak, levittek, esküvőt, istentiszteletet, stb. És ki volt faragva, rendesen megcsinálva, ugyanúgy, mint egy templomban. Nagyon sok helyen voltak ilyenek, és annak megvan a különleges varázsa. Tehát, hogy az egy egyedi. Hát ez a 400 méter...
1: Ez is elég egyedi.
2: Eléggé, igen. Igen. Meg hát ott elkezd bömbölni a zene, nem tudom mennyire tesz jót. Egyrészt van egy akusztikája egy barlangnak, tehát az biztos, hogy visszaverődik. Onnan kettő, hogy mennyire biztonságos mindez, mert egy kis révzenét elkezdesz, ez a tusz-tusz-tusz zenét.
1: Keresek neked révzenét? Na, csak valami, el tudjuk képzelni.
2: Valami keményet.
1: Miska bácsi is el tudjuk képzelni, mire váltott jegyet.
2: Miska bácsi hajdonálás. A szegények most mindannyian fejes.
1: Anyukám
2: engem nem viszel oda. Tehát, hogy így hallgatják ezt a zenét, hogy nem fog rájuk omlani? Tehát nem tudom, csináltak statikai mérést? Vagy ez hogy? A múltkor néztem például egy hídnak a terhelését, hogy végezték, képzeld, de ez Magyarországon történt. Egyébként az egyik hidat adták át.
1: És révzenével azt?
2: Nem, ráment egy rakás teherautó kamion, és akkor nézték, hogy elbírja ez. Hát én se lettem volna ott kamionsofőr meg, aki ezt a terhelést végzi. Nyugodtan ülök, és várom, hogy egyébként most leszakad, vagy nem szakad le. Nyilván tudták, hogy el kell, hogy bírja. Papíron el is bírta, de azért ki kellett próbálni.
1: Mindjárt mutatom a révzenét, csak közben egy alza reklámot is megnéztem még.
2: Nagyon jó. Hát mert ha már ez a témánk a mai nap.
1: Igen, közben Facebook oldalunkon, tehát régi reklámokat gyűjtögetünk. Hát most csak így beírtam hirtelen, hogy révmix, aztán nézzük, hogy mit dob ki. Hát ez még annyira nem erős.
2: Cosmix a házban.
1: Na mondjuk egy... Na 420 méter mélyen azért... Na, hát valami
2: ilyesmi. Ez egy jó, ez egyébként hallgatni egész éjszaka.
1: Ez a refrénje volt, hogy itt mondta, hogy mennyire szereti.
2: Igen. Énekeljünk együtt.
1: A klipében itt csókolóztak. Na, egyébként meg mondod itt az akusztikai dolgokat, ez pont egyébként egy kísérlet is, mert a szervezők vibrációs jelátalakítókkal magába a palasziklába vezetik a zenét, míg speciális hidrofonokkal, geofonokkal rögzítik, hogy hogyan utazik a hang a kőzeten és a sáron meg a vizen keresztül. Szóval ezt a vízhangot egyébként élőben bekeverik vissza a szedbe, a mixbe, és maga a hegy is a zene részévé válik. A fent maradtak pedig élőben közvetíthetik, vagy illetve a közvetítést hallgathatják műholdas kapcsolattal.
2: Aha.
1: Ennyi. Videóról egyébként nem esett szó, mert amúgy az lenne az igazán dögös, hogyha nyilván azért lennének elhelyezve kamerák.
2: Komoly,
1: is.
2: Hogyan utazik a hang? Jegye van? Elnézést. Nem tudom, vannak bennem azért félelmek ezzel kapcsolatban.
1: Bennem hogy, csak az van egyelőre, de hogy, szerencsére nem kell ott lennünk.
2: Igen. Nyilván, ha nehogy Isten valaki rosszul lesz, vagy ilyesmi, már pedig azért itt egy ilyen hangos zenénél és a többinél előfordulhat, meg ott ehhez ugye azért fényeffektek is
1: persze,
2: társulnak.
1: Persze, az kell egyébként egy vaksötét barlangba, csak stroboszkóp. Hangos zene stroboszkóp. Bár egyébként elég, hogyha a fejlámpát, nyilván mindenkinek ledes fejlámpája van, benyomja a villogót rajta, és
2: igen,
1: kész is.
2: Igen, hát epilepsziás semmiképp nem menjen ilyen helyre, mert az abszolút...
1: Meg klaustrofóbiás.
2: Az sem. Igen. Maga az ötlet nem rossz, tehát meglátjuk, ez gondolom valami világcsúcs lesz.
1: Az én világrekord, igen, de bár azt nem tudom egyébként,
2: hogy... Ilyen mélyen, 400 méter mélyen soha nem tartottak még.
1: Valószínűleg az lesz a rekordkísérlet, nem tudom, apropója, igen, hogy a mélység, tehát hogy ilyen mélyen nem volt még, mert azt ugye nem írják, mint ahogy az sem, hogy hányan mehetnek le. De gondolom azért itt nagyon komoly biztonsági előírásokkal kell számolni, meg mentőcsapatok és társai, tehát azért, hogyha leengednek itt 100-200 embert is, bár azt már talán soknak is érzem. Uh-huh. Mert ott már egy tömegpánik is lehet.
2: Igen.
1: Nem tudom, mikor van motozás, tehát hogy üveget nem lehet bevinni.
2: Meg dresszkód akkor van, igen, ezek igen. Szerint. Elnézést, zárt körű rendezvény, nem lehet lemenni. Szegény denevérek, akik lent élnek, hát azoknak meg tudod milyen a hallásuk. Amúgy is ilyen kifinomult és ultrahang, meg mindenféle.
1: Római katolikus, vagy mi? Szóval az nem tudom egyébként, hogy mennyire tesz jót a barlangnak, vagy mi volt ott egyáltalán ebben a kamrában.
2: Hát, hogyha bányászatra használták, akkor valószínűleg nem cseppkő barlangról van szó, hanem valami bánya barlangról.
1: Jó, ez csütörtökön lesz, úgyhogy utána be tudunk róla számolni, hogy mi történt.
2: Ezt jó, hogy mondod, mert Miska bácsi hajdunálnáson.
1: Hát ezt megülsz.
2: Na, Miska bácsi, csütörtökig odaérhet.
1: Melegen öltözzön, fejlámpát vegye elő, elemmel töltse fel, csak új elemmel. 8 óra, 25 perc van, mi is feltöltődünk zenékkel, aztán visszatérünk, sportolunk is. Közben megérkezett hozzánk Nagy Bogi és Des.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Hoztam néhány érdekességet, ugye a nagyvilágból is, illetve a szűkebb régiónkból is. Hát Szoboszlai Dominikra még nem számíthat a Liverpool a következő mérkőzésen sem, hiszen izomfáradtság miatt nem léphet pályára. A válogatott mérkőzéseken ugye 4 meccset is játszott a válogatott, folyamatosan pályán volt, meg is érezte a Liverpool, mert vereséget is szenvedtek, és hiányzott nagyon a csapatból. Viszont még a következő Bajnokok Ligája meccsen sem játszhat, ráadásul érez egy bizonyos fáradtságot a combjában. Azt mondták a Liverpool edzői, hogy inkább nem kockáztatják meg a játékot, mert hogy elfáradt. A Magyar Szövetség adott ki egy közleményt, hogy tőlük egészségesen távozott Szoboszlai Dominik, nem jelzett, hogy, hogy sérülése lenne. Volt. Nyilván elfáradt. Hát azért zsinórban játszani kellett 4 mérkőzést rövid idő alatt. Ez azért megviselte a játékosokat, úgyhogy bízunk abban, hogy nem lesz később semmilyen maradandó sérülése majd ebből. Sorsoltak a kézilabda Magyar Kupában, a Deac és az Ózd talán a 2 másodosztályú csapat, amely még versenyben van, a többiek már csak az NB1-esek, és hát így azért nem kellett hozzá nagy jó tehetség, hogy NB1-es csapatot fog kapni a Deac a következő körben, a Csurgó lesz majd az ellenfele a Magyar Kupában. Nem lehetetlen a továbbjutás, azt kell, hogy mondjam. Meg lehet lepni őket, még mindig könnyebb, mint tavaly, amikor a PIK Szegedet kapta ellenfélnek a Debrecen. Nyilván az már egy örömünnep volt, egy világsztárokkal teletűzdelt csapat ellen.
2: Ott már nem baj, hogyha kikapsz.
3: Ott már nem baj, ráadásul egészen sokáig jutott a Deac. Én azt gondolom, hogy most is, ha kiesnek esetleg, akkor is emelt fővel távozhatnak. Nem távozott emelt fővel Alexander Bublik. Azt hiszem Shanghai-ban rendeztek most tenisztornát. Végül nagy nehezen tovább jutott, de hát a régi McEnroe-s időket idézte. Az egyik labdamenet után, amikor rontott, akkor hát először az ütője bánta. Darabokra, ripityákra törte az ütőt. Tehát addig püfölte, amíg szét nem hullott, majd ahogy vonult le, hogy leül a kispadra, még azért belerúgott biztos, ami biztos a kukába.
2: Jó, hogy nem zongoristam, ez a 10. emeletről kidobná.
3: Igen, aztán utána, ha már leült, és még ott van mellette egy ilyen másik szemetes, amiben üdítőitalok, rácsapott a kezével, hát ennek az lett a következmény, megsérült a keze, úgyhogy orvosi ápolásban kellett részesíteni, mert de saját magának okozott kárt.
2: De végül az egyébként amúgy nagyon jó, amikor az ember ideges, és akkor a sors így rákoppint az orrára egy ilyennel.
3: Ezt kizökkenti.
2: Igen, akkor utána egyből megnyugszik.
3: Igen. Hát ő is megnyugodott, és meg is nyerte a meccset, úgyhogy lehet, hogy ez
2: sérült
3: a módszer.
2: Sérült
3: kézzel. Sérült kézzel, igen. Nekem egyszer volt, hát nem egyszer, többször volt már ilyen, amikor én is így kiakadok. Ez általában inkább ilyen barkácsolás, autószerelés és a többi közben történik. Sajnos a kis bogalomnak a dísztárcsája bánta az egyiket, mert annyira belerúgtam, hogy így behorpadt utána, meg hónapokig próbáltam kihorpasztani, vagy kiszedni belőle. De és mindig röhögtem saját magam, hogy miért az a szerencsétlen dísztárcsa, miközben
2: miközben itt van.
3: Alapjárati fúvókat dugult el.
2: Itt van a vasbetonkerítés is. Miért nem azt rugdosom?
3: Igen, de hát volt már ilyen, meg hát az egyik kis robogómon is látszik némi nyom, amikor ott nem gondoltam, hogy ennyire könnyen törik, csak utána rájöttem, hogy a motoros cipőben van ez a kis fém koptató rész, és pont azt talált el, úgyhogy a műanyag és a fém találkozásánál általában a műanyag a vesztes.
2: Amúgy egyébként, mikor nem jön le egy-egy csavar, mert rá van rohadva, hát én az... ezeket a videókat mutatnám meg a csavarnak, hogy bánsz el dísztárcsákkal és hasonló dolgokkal, egyből eldobnám magát.
3: Azt tudja, és hogy tudjuk ilyenkor emlegetni nem a gyártónak a nemi identitását, meg a nemzetiségét.
2: Igen.
3: Tehát, hogy abban nem tudom, francia, olasz, német, akármilyen, igen, japán, bármilyen gyárban, ahol összeraktak. És
2: nem ismerjük az anyukájukat, de mindig emlegetjük.
3: Hát ez szegények. Na hát nem fogja emlegetni Nagy Levente, azt gondolom, mert hogy a nyíregyházi gokart versenyző nagyszerű szezon tudhat a háta mögött. Jó a szerepel a nemzetközi porondon is, kategóriájában magyar bajnok lett, és ezzel kivívta, hogy ott legyen majd a világbajnokságon ebben a Rotax kategóriában. Portimaóban, Portugáliában rendezik majd egyébként a VB-t, és hát szívből gratulálom neki. Ő egyébként a Vasvári Pál gimnázium diákja. Azért szerintem menő lehet a suliban, nem? Mm. Tehát megérkezik overallba, tudod, mint az igazi ilyen Forma 1-es sztárok, jön hóna alatt a bukós isakkal, stb.
2: Nem gondolom, hogy így érkezik meg az
3: biztos
2: iskolába.
3: Nem.
2: De nem, úgy jó elképzelés volt.
3: Pedig reggelete begördülne a kis gokartjával.
2: Nem, hát már most jön az ősz meg a tél, úgyhogy sapka az van rajta, meg a hóna alatt a füzetek.
3: Igen, igen, hát annak idején sokat beszéltünk erről, volt az egyik golfozó srác, aki magántanuló volt, és nála is pont ez volt mindig a tendencia, hogy hogy bejárt egy-két hónapig a suliba, meg próbálta az anyukája felzárkóztatni, de amikor versenyidőszak volt, akkor őt meg gyakorlatilag hetekig, hónapokig nem látták, és az osztálytársa tudod is szétnézni, hát ez ki az új srác? Ja, ő az, aki egyébként csak ritkán jár hozzánk. Igen, hát nem könnyű a sportolók élete ilyen szempontból, sokat kell utazni.
2: Meg a szülők élete sem, hogyha kiállnak a gyerek mellett, a tehetsége, akarata, elképzelése mellett, az egész családot próbára teszi, de hát hány ilyen pozitív próbát láttunk már, miután meg lett a gyümölcse annak, hogy a család berendezkedett arra, hogy igen, a gyereknek ez a sport jól megy, jól áll, szereti csinálni, sikerei vannak benne, utazni kell hozzá,
3: és ez lemondásokkal ez jár. Rengeteg, és az egész család részéről igen. Lemondással jár. Én emlékszem, hogy Závadszky Bálint az említett golfozó esetében például tényleg így működött. Tehát az anyukája tanította, közben mentek az edzőtáborba, akkor ment velük, főzött, mosott, takarított, mindent csinált.
2: Mekkora bizalom a gyerek felé egyébként.
3: Abszolút. Ő most Amerikában van egyébként, egyetemre jár, és ott ösztöndíjas golfozó, többszörös magyar bajnok ő is, úgyhogy igen, ez egy komoly dolog, de ugyanezt mondhatnánk Fucsovics Mártonra is, hogy 11 évesen meglátni szülőként benne azt a tehetséget, azt mondani, hogy jó, megnyerte most itt a Perec kupát. Tehát, hogy azért az nem a világ legrangosabb versenye, de az első

0: kezelést kap. Nem tudom, hogy megműtötték-e végül a vállát, vagy nem, de majd utána nézünk, hogy pontosan mi történt, hogy vagy csak ilyen hagyományosabb eljárásra pihentetik, kezelik, infúzió, és a többi, és a többi. Sajnálom nagyon, mert egyébként amikor egészséges volt, akkor jó formában volt. De hát nyilván te is tudod, én is tudom, mind a kettőnek volt már válsérülés, olyankor az ember egy kiló cukrot nem bír felemelni, nem hogy ütögesse a labdát. És hiába szeded a fájdalomcsillapítót, hiába csinálsz bármit, vagy vannak a legjobb kezelések, gyógymódok egy ilyen sportolónál.
1: Valamit nem lehet sietetni. Tehát,
0: hát igen, meg Marci is 30 év fölött van.
1: 34 éves.
0: Tehát azért így abban a korban van már, hogy ez simán előfordulhat. Kővári Bencével viszont nem fordult elő ilyen, mert hogy a nyíregyházi biliárdos bejutott a legjobb 16 közé a
1: világbajnokságon. Igen, ismerősöm.
0: Igen, szívből gratulálunk neki. Nagyon izgult egyébként, hogy élete első világbajnokságára kiutazott, ott volt, ott is nem gondolnád, de a biliárdban igenis nagyon sok fizikai edzés van. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy súlyzós edzés, meg fekvenyomások, meg fekvőtámaszok, de a sok edzésnél nyilván beáll az embernek a nyaka, a válla, a karja, állandóan rádölve az asztalra, és azt mondta, hogy az utolsó két hétben ott már gyakorlatilag inkább azt mondta, hogy jó, engedjük el, annyit gyakoroltam, hogy legalább legyek egészséges, ne fájjon sehol, jöjjön helyre, minden aztán lesz, ami lesz. Hát ez olyan jól sikerült neki, hogy a legjobb 16 közé jutott, feljutott a főtáblára a világ legjobbjai között. Hozzáteszem, a világranglista vezető meg az aktuális világbajnok is az ellenfelei között volt. Tehát nem volt könnyű a sorsolása, bejutott a legjobb 16 közé, és talán ennél is fontosabb, hogy ezzel egy olyan kvótát szerzett, hogy innentől kezdve nem kell kvalifikálnia, nem kell selejtezőt játszania, hanem a következő versenyeken, ha megengedheti magának, nyilván nem olcsó dolog kiutazni különböző versenyekre, akkor automatikusan a főtáblán indulhat, és ott lehet, vagy legalábbis nevezhet. Ráadásul két szponzor azonnal megtalálta, jelentkezett, hogy szeretnék támogatni, mert látják, hogy milyen tehetséges és ügyes, úgyhogy szívből gratulálunk Bencének. Már hazatért Nyíregyházára, most már azt hiszem egy vagy két napja most már visszatért hozzánk a hazánkba, úgyhogy de várjuk a következő versenyét, a folytatást, hogy mit tud majd.
1: Hát nyilván ezért annyi edzés van mögötte, meg az a rengeteg év, amit állandóan fogja a dákót a kezébe, szerintem egy ilyen versenyről, miután hazajön, ha csak egy seprügyenet meglát és összerezdül. Semmi hasonlót nem akarok látni.
0: Igen.
1: Kell a pihenés.
0: És
1: nyilván
0: úgy, hogy tegyük hozzá, hogy a Guinness rekorder, mert igen, hogy megdöntötte tavaly előtt, azt hiszem az egyik Guinness rekordot is, szóval ezt a biliárdot ezt neki találták ki. Én emlékszem arra, amikor ő egyébként a médiában dolgozott, és volt szerencsém az első munkanapjához, hát leült egy olyan srácnak az asztalához, aki már kb. 30 éve volt a szakmában, de ő nem tudta, hogy ott ül egyáltalán valaki, csak úgy kényelmesen leült, és hát oda jött ez a rutinosabb srác, és ennyit mondott neki, mi van gyík, nem zavar, hogy ez az én helyem? És ránézett, hogy bocsánat, a legjobb haverok lettek. Tehát utána pár perc múlva, mutasd az órát, milyen? Na, kiderült, hogy két óramániás, amikor találkozik egymással.
1: Zsolti volt a másik?
0: Nem, Zsolti. Tibinek hívták, de hát onnantól kezdve a legnagyobb haverok voltak. És hát kicsit olyan volt, mintha nem is tudom, volt közöttük jó néhány év korkülönbség, de mintha a Tibi lett volna a mentora. Hát most büszke lenne rá, hogyha hallaná ezt a hírt, hogy Bence mit ért el. Sajnos Tibi már nincs közöttünk. Úgyhogy szívből gratulálunk Kővári Bencének, és sok sikert kívánunk.
1: Hajrá, itt tovább, igen, figyelemmel kísérjük azt, hogy hova vissza az utad, és hogy milyen eredményekkel jársz. Gratulálunk még egyszer, Laci, neked pedig köszönjük a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Meghúzta a vészféket, mert nem állt meg a vonat Hajdúhatházon. Éjszakai kalandra hív a debreceni Zsuzsi erdei vasút. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a debreceni női röplabda csapat. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem mindennapi módon próbált hazajutni egy 33 éves hajdúhatházi férfi, aki előbb lopás, majd jegy nélküli utazás miatt került bajba. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus végén egy debreceni boltból lopott, ezért előállították és kihallgatták. Szabadon engedése után vonatra szállt, hogy hazautazzon, jegyet azonban nem váltott, így a kalauz megbírságolta. A férfi ezután észrevette, hogy a szerelvény nem áll meg Hajdúhatházon, ezért meghúzta a vészféket. Kinyitotta az ajtót, majd hazáig futott. A rendőrök másnap ismét előállították, ezúttal a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt. A férfi beismerő vallomást tett, az ügy iratait pedig a nyomozók már megküldték az ügyészségnek bíróság elé állítási javaslattal. Különleges éjszakai kalandra invitálja a családokat a debreceni Zsuzsi erdei vasút. A Bátrak erdei elnevezésű programon a résztvevők felfedezhetik az erdő titokzatos éjszakai világát, és megismerkedhetnek a denevérekkel, valamint az éjszakai ragadozókkal. A kaland délután 4:30-kor kezdődik a Rújter utcai állomáson, ahonnan a vasút 101 éves gőzösével indulhatnak útnak az érdeklődők. A programban vezetett erdei túra, arcfestés és zseblámpás kincskeresés is szerepel. A szervezők azt javasolják, hogy a látogatók elemlámpával, meleg ruházattal is akár elektromos töklámpással érkezzenek. A visszaindulás este 8 órakor lesz Hármas hegyaljáról. A részvételhez gőzvontatású nosztalgia menetjegy szükséges, az online jegyvásárlás és regisztráció részleteiről pedig később adnak tájékoztatást. Győzelemmel kezdte az NB2-es női röplabda bajnokság új idényét a debreceni DSC 5-ös DS-e. A hajdúsági együttes hazai pályán fogadta a Fővárosi Palota röplabda sportklub csapatát, és 4 játszmában szerezte meg a 3 bajnoki pontot. Bár a debreceniek az első szetben jelentős előnyt építettek ki, végül elveszítették a játékrészt. A második játszmában azonban hátrányból fordítottak, majd a harmadik és negyedik szetben már maga biztosan irányították a találkozót. A mérkőzésen 2 újonc is bemutatkozott a hazai csapatban. Az 5-ös keretében idén több saját nevelésű fiatal is lehetőséget kapott. A debreceniek legközelebb október 17-én szombaton délután 5 órakor lépnek pályára, amikor a városi rivális Deacot fogadják a DSC kereskedelmi technikumban. Áramütés és tűzveszély miatt termék visszahívást jelentett be az Aldi Magyarország. Az intézkedés az Ambiano márkájú hasszállítók bizonyos típusait érinti, amelyeknél fennáll a veszélye annak, hogy a hálózati kábel megsérül, és használat közben áramütés vagy akár tüzet okozhat. Az érintett termékek cikkszáma 647-388, valamint 849-855. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett készülékeket semmiképpen ne használják tovább, hanem vigyék vissza a legközelebbi Aldi üzletbe. A termékek teljes vételárát akkor is visszatérítik, ha a vásárló már nem rendelkezik a vásárlást igazoló blokkkal. A visszahívás célja a lehetséges balesetek megelőzése. A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük az otthon használt Ambiano hajszárítók cikkszámát, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy készülékük érintette a visszahívásban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szerdán felszakadozik a felhőzet, helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a reggeli órákban mínusz 3 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper délelőtöt kívánok mindenkinek, 2 perc múlva már 9:45, remélhetőleg jól pörög a munkaidő, és minden a maga medrében működik. Közben Viki korábban is jelezte már nekünk, hogy Nagycserkesznél Tiszavasvári felé 2 tacskót láttak szaladgálni, egy barnát meg egy tarkát, úgyhogy ha valakinek hiányoznak, akkor nagyjából ezen a részen fellelhetőek, bár nem tudom mekkora távolságot tudnak megtenni óránként pici lábaikkal, de legutóbb Nagycserkesznél, tehát Tiszavasvári felé látták ezt a 2 tacskót. Közben pedig Sanyi is látott azért érdekességet. Tegnap délután Nyíregyháza körzetében a négyes főúton egy motoros ülést hagyott el valaki. Sanyi nem volt rest, sem lusta, úgyhogy vette a fáradtságot és bátorságot, magához vette ezt a vadonatúj motoros ülést, és nagyon nagy elánnal keressük a tulajdonosát, ugyanis visszaszolgáltatná Sanyi. Sanyit ti lehet, hogy nem tudjátok elérni, én viszont igen, szóval, hogyha rajtam keresztül megkérdeznétek Sanyit, hogy hol található az ülés, akkor semmi akadálya, 0623 16 3000, ez tehát az SMS vagy Viber számunk, itt tudtok érdeklődni. Debrecenben rengeteg útfelújítás tart jelenleg is, például a Böszörményi úttól a Nádor utcáig a külső sáv végig le van zárva. Ez jó, hogyha észbe vésitek. A Balmazújvárosi út 10-szánnál a kivezető szakaszon a külső sáv szintén lezárva, és itt 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. És még mindig Debrecen a Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésében felmarták az utat, és keletkezett egy hatalmas szintkülönbség a 2 útszakasz átmeneténél. Nyíregyházán pedig épül a körforgalom, a Vasvári Pál utca, Stadion utca csomópontján, ott is nagyobb menetidőre kell készülni, bár már nem akkora menetidőre, mint a korábbiakban, amikor jelzőlámpa volt. Most talán jelzőtárcsás irányítás van, és már azért vannak ott aszfaltozott szakaszok is. Szóval halad, épül, szépül. És mi is haladunk a jó zenékkel tovább. Ezúttal itt van Szombr újdonsága, ez pedig a Homewrecker.

csak jó zene ez a Sunshine FM, Calvin Harris, Reg & Bowman és a nagy találkozás, ami a Lovers in a Past Life-ot szülte. Pontosan 9:30 van, további szép napot kívánok nektek, vigyázzatok egymásra, pörgessétek a munkaidőt, és legyetek közben vidámak, és ha lehetőségetek van, még boldogok is. 15-16 fok, hát mi kell még több a boldogsághoz? Kifejezetten őszies időjárás, hőmérséklet szempontjából, de napsütéssel, én azt gondolom egyébként, hogy az már is kihúzhat bennünket a gödörből. Nem várható fronthatás, azért ez mindig egy jó hír. A jelenlegi, vagy mára jósolt 15-16 fok pedig, hát helye közel fele annyi, mint amit valaha meleg rekordként feljegyeztek. Mezőhegyesen több mint 29 fok volt még 1993-ban. És hát a reggeli 6 foknak azt gondolom, hogy örülhettünk, hogy pluszban történt, mert alcsú dobozon 92-ben majdnem mínusz 7 fok volt. Szerencsére egyelőre úgy néz ki, hogy vételkörzetünkben a következő mondjuk 2 hétben fagyra nem kell számítani. Hát mondjuk péntek hajnalban mondhatni, hogy nulla közeli állapotok lehetnek egyes helyeken, 2-3 fokok, az már talán elképzelhető, hogy valahol egy ilyen kis enyhe fagyást is eredményez. Na majd meglátjuk. Egyelőre viszont jövő héten is visszatér a kiegyensúlyozott napközbeni 17-18 fok, és a hajnali 7-8 fokok is azért meglesznek majd. Kedves Edik, benneteket pedig köszönt a Sunshine FM, nagyon nagy szeretettel, remélhetőleg ezen felhívásra pedig többen rárepülnek, rákúsznak, ráúsznak, és aki Ede nevű ismerőssel rendelkezik, az szépen felköszönti őket. Nincsen üzemanyagárváltozás. A 95-ös benzin maradt 642 forint, a gázolaj pedig 709, ne tévesszem meg senkit, ezek átlagárak, és nem csalás, nem ámítás, Facebook oldalunkon pörögnek az események, vagy legalábbis egy, az pedig összegyűjti a régi reklámszövegeket, azokat, amelyek beleivódtak a fejünkbe, nem bírnak kimászni onnan, beágyazódtak akár 20-30-40 évvel ezelőtti reklámok is. Tehát a kérdés úgy szól, hogy emlékszel a régi reklámok szövegére, van olyan, ami nem megy ki a fejedből? Közel 200-an írtak már, és nagyon jó pofa, nagyon emlékezetes dolgokat emlegettetek, úgyhogy jöhetnek még a multidéző szövegek, és valaki megint elviszi majd a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Zenékben nem vagyunk irigyek, úgyhogy már is toljuk. I've been fighting.

0: kommenteltek abban a kérdésben Facebook oldalunkon a mai poszt alá, hogy emlékszel még a régi reklámok szövegére? Van olyan, ami nem megy ki a fejedből? Szóval az emlékek között kutakadtunk, és akinek még ment gyógyszer Kavinton nélkül, hogy az emlékeiben feltárja ezeket, akkor azok meg is írták ezt, akár gyógyszerrel, akár a nélkül, de köszi, hogy ilyen sokan írtatok, és nagyon jó volt ez a múlt idézés. Na de hogyha már a régmúltat megidéztük, akkor a közelmúltba is kutakodjunk, nézzük meg, hogy mi történt még ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: És azért érdemes holnap elindulni már Velszbe, mert holnap után lesz az a bizonyos révbuli, amire elvileg ingyen regisztráltatok, és kiválasztottak benneteket, ugyanis egy rekordkísérlet lesz
2: két nap múlva. Kisnabácsi biztos oda megy a révbulira.
0: Mama, így jól vagyok?
2: Mi az a rév? Jó, tudod, azt, aki ki szokott kötni, nem?
0: Nem tudod, ami ott mindig, aminek elsőbsége van, te az hév, az más. Szóval egy óriási révbuli kerekedik ki, 420 méterrel a felszín alatt, ugyanis egy föld alatti kamrában lesz majd mindez. Ez egy rekord kísérlet, a neve, hogy a világ legmélyebb révje, vagy valami ilyesmi.
2: A hangfalakat akkor le kéne vinni 400 méter mély, lenni egy barlangrendszerbe, és le kéne kúszni meg, stb.
0: Első kérdésem.
2: Kikerekedne a szemed?
0: Van-e londiner kocsi, lift, mozgó lépcső, serpa, bármi? És nem, hanem azt mondaná a szervező, hogy azok nincsenek, viszont vannak lépcsők, a barlangi kalandvezetők lekísérnek a sötét bányászlépcsőkön. Igaz, lesznek majd elárasztott járatok.
2: Kimondottan jót tesz a keverőpultnak.
0: Igen, kötélpályákon, illetve sziklafalon való leereszkedéssel kell majd megközelíteni a táncteret. Eleve egyébként egy normális este után nemhogy nem tudsz feljönni, öt lépcsőt nem tudsz megtenni, nem tudom onnan, hogy fognak feljönni, hát vagy mindenki ott alszik.
2: Csak kimegyek, szívok egy kis friss levegőt, aha, hát akkor most másszál fel, még egyszer nem jössz vissza.
0: Hol van a dohányzó? Hát 420 méterre
2: felettünk. A füst felfelé száll, meg hát ott elkezd bömbölni a zene, nem tudom mennyire tesz jót. Egyrészt van egy akusztikája egy barlangnak, tehát az biztos, hogy visszaverődik. Onnan kettő, hogy mennyire biztonságos mindez, mert egy kis révzenét elkezdesz, ez a tusz-tusz-tusz zenét.
0: Keresek neked révzenét?
2: Valami keményet.
0: Miska bácsi is el tudjuk képzelni, hogy mire váltott jegyet.
2: Miska bácsi hajdonálnáson. Szegények most mindannyi a fejes. Anyukám engem nem viszel oda.
0: Hát most csak így beírtam hirtelen, hogy révmix, aztán nézzük, hogy mit dob ki. Hát ez még annyira nem erős.
2: Cosmix a házban.
0: Na mondjuk egy... Na, 420 méter mélyen azért... Na, hát valami
2: ilyesmire kell számítani. Jó, ez egyébként hallgatni egész éjszaka.
0: Ez a refrénje volt, hogy itt mondta, hogy mennyire szereti.
2: Igen, énekeljünk együtt.
0: A klipjében itt csókolóztak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Hát ilyen meghitt zenék társaságában múlottuk az időt. 9 perc múlva 10 óra, ennyi volt már a Keltető, illetve meg még annyi, hogy ugye adós maradtam egy névvel, aki nem más, mint Takács Erzsébet, akinek ezúton szeretettel gratulálunk, ugyanis meglett a páros Cinema City Magyarország mozibelépő. Arra a kérdésre adott választ, hogy a régi reklámok közül mi az, ami nem megy ki a fejéből. Masogasson Ultradízivel, és a piszkot sosem nézi el. Erzsébet köszönjük, és gratulálunk, jó mozizást, és további szép napot mindenkinek, maradjatok a Sunshine FM-mel, ennyi volt viszont a Keltető Dankó Lacival, és búcsúzik Olasz Gabi, csodás napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casinóban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Sunshine FM. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
5: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével! Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is! Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk! Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Testkamerákat próbálnak ki a debreceni jegyellenőrök. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körúton. Újabb nagy ellenőrzésre készül a NAV Hajdúbiharban. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 4 testkamerát tesztel október 19-ig a DKV a debreceni közösségi közlekedésben. A próbaüzem során a jegyellenőrök viselik az eszközöket, a társaság pedig elsősorban azok technikai működését, valamint a rögzített kép- és hangfelvételek minőségét vizsgálja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkészült felvételeket megfelelően biztonságosan és titkosítva lehet-e tárolni. A DKV arra is kíváncsi, hogy a testkamerák mennyiben növelhetik a jegyellenőrök személyi biztonságát, illetve segíthetik a vagyonvédelmet a munkavégzés során. Az utasok számára fontos információ, hogy a tesztidőszakban a jegy ellenőrzések alkalmával kép- és hangfelvétel is készülhet. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körút egyik nagy csomópontjában. Megkezdődött a jelzőlámpás forgalom irányító rendszer próbaüzeme a körút déli és keleti szakaszának találkozásánál. A lámpák már minden irányban működnek, és a tájékoztatás szerint a próbaidőszak lezárulta után is üzemben maradnak. A változás miatt az arra közlekedőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és minden esetben az új forgalmi rendnek megfelelően haladjanak. A jelzések figyelmen kívül hagyása különösen balesetveszélyes lehet ebben a nagyforgalmú csomópontban, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség. Újabb célzott ellenőrzés sorozatot tart a NAV Hajdúbihar megyében október 12 és 16 között. A revizorok ezúttal elsősorban a textil, ruházati és lábbeli kiskereskedőket, valamint a piaci árusokat vizsgálják. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó előírások betartására. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a megyei építkezéseket, a szabályos foglalkoztatást. A tájékoztatás szerint a revizorok a hét valamennyi napján megjelenhetnek, és Hajdúbihar bármely településén tarthatnak helyszíni vizsgálatot. Jelentős különbségek vannak a debreceni ingatlanárak között, a legolcsóbb városrészekben azonban még mindig 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár. Az ingatlan.com adatai szerint Kincseshegyen 395 ezer, Nagycserén pedig 398 ezer forint az átlag, míg Domboson 442 ezer forinttal lehet számolni négyzetméterenként. Halápon már 510 ezer, Pacon pedig 586 ezer forint körül alakul az átlagár. A tízes lista végén több területen már 650-700 ezer forint közötti összegek szerepelnek. A számok alapján egy 100 négyzetméteres ingatlan elméleti értéke a legolcsóbb részeken nagyjából 40 millió forint lehet. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból indul több elemből álló fejlesztési program Hajdúszoboszlón. A beruházás részeként korszerű térinformatikai rendszert alakítanak ki, felújítják és részben újjáépítik a Hóvirág utcát, valamint korszerűsítik a csapadékvízelvezetést is. A város bevezető útjain 5 helyszínen összesen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenek. A gyógyfürdő környékén szenzoros okos parkolási rendszer készül, amelyhez mobil alkalmazás is kapcsolódik majd. A projekt részeként új önkormányzati honlapot hoznak létre, és fejlesztik a szükséges szerv infrastruktúrát is. A program célja a városi közlekedés, az önkormányzati szolgáltatások és a digitális ügyintézés korszerűsítése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyugodt őszélyes idő a folytatásban is, az északi a szelet többfelé élénk, néhol erős lökésre kísérhetik, a maximumok 16 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen a híreket és az elmúlt órákat a reggeles csapatnak. A Juice pedig már is elindul minden megszokott tartalmi elemével és a szokásos jó hangulattal. Lendületes munkaórákat kölcsönöz ma is hallgatóinknak, számítunk rátok!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

az ifjú titán énekelt nálunk, Osztriga című dalát hallottad, 4:11:03 és na, hogy ma is együtt kavargatjuk a juice a következő 4 órában, és már is rárepülünk az orvos meteorológiára, hogy vajon milyen hatások érik és terhelik a szervezetünket ma. Egyébként frontmentes időben lesz részünk, ugyanakkor ma a mélypontra is elérünk orvos meteorológiailag. Ma estétől a magasban pedig már melegedés zajlik, ugyanakkor a talajon pedig erősödő fagyra is kell számítani. A nap első felében még enyhe hidegfront jellegű következmények terhelik szervezetünket, majd a magasabb légrétegekben, ugye ahogy mondtam, estétől már melegedés kezdődik, szóval jönnek a melegfront jellegű hatások, szóval akik erre érzékenyek, ők bizony fogják érezni ezt magukban. Viszont egyre szárazabb az idő, és egyre többet fog sütni a nap is. Ez kedély állapotunknak mindenképp jót tehet, úgyhogy vidám kedvet kívánunk mindenkinek, és mi nyomjuk hozzá a jó zenét.

0: egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egyre több tanulmány foglalkozik a kortizol szint csökkentésével, mert ugye tudjuk, hogy ez nem jó dolog a szervezetünkre nézve. Ehhez hozunk ma egy kis segítséget itt az egészségpercben. A kortizol ugyanis a közismert néven a stresszhormon olyan, mint egy kétarcú segítőtárs, segíti a szervezetet a megküzdésben, de ha tartósan magas szinten marad, akkor komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Na de hogyan is uralhatjuk ezt az egészet? Például a légzésünkkel. Akár napi 10-15 perc mély légzés, testérzet figyelés vagy meditáció nagyon sokat segít ezen. A mozgás nem csak a testnek, de a hormonjainknak is jó tesz. A kortizol szintre is bizony nagyon nagy hatással van. A túlzásba vitt edzés viszont épp ellenkezőleg hathat, felerősítheti a kortizol termelést, erre is érdemes figyelni. Gondolom mondanom sem kell, hogy az alvás, aki húzamosabb ideje rosszul alszik, ne csodálkozzon, hogyha magas lesz a kortizol szintje. Az egészséges táplálkozás is alapfeltétele ennek, ugye kerülni kéne a feldolgozott ételeket, a túlzott cukorbevitelt, viszont növelni kéne a természetben eltöltött időt. Egyre több kutatás erősíti ezt meg, hogy a természet megnyugtat. Már napi 20 perc sét a zöld környezetben érezhetően csökkenti a kortizol szintet. Például a növényeket látva, a madárcsicsergés, a természetes fény mind olyan ingerek, amelyek jótékonyan hatnak nem csak az idegrendszerünkre, hanem a kortizol szintre is. Vannak természetes segítőink is, a gyógynövények, mint például az asvaganda, a rodeola is segíthet, letompíthatják a stresszt, sőt, hogyha kutya van a közelben, ez is nagy segítség lehet. Egy új vizsgálat kimutatta, hogy már rövid idő a kutyák társaságában mérhetően csökkenti a kortizol szintet. Szóval a házi kedvencek jelenlét az egy nagyon-nagyon jó dolog. Reméljük, tudtunk segíteni. Most pedig vissza a jó zenékhez!
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hello, Szent Zsenosok! A Juice-ba ma is belepakolunk mindent, ami érdekes és ami szórakoztató, miközben egyébként már robognak felénk a friss hírek, viszont még egy jó kis dalt bele tudunk pakolni ebbe az órába, aztán folytatjuk együtt a délelőtti pörgést, 11 és dél között is megéri majd a Sunshine FM-et hallgatni. Most pedig mehet a hangerő, hiszen indul nálunk a következő kedvenc, szóljon ez minden munkahelyen is, bömböljön!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Hajdú hadházon. A német-magyar kapcsolatokat ünnepelték Debrecenben. Kellemetlen szag terjed Debrecenben, megszólalt az önkormányzat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 26 éves férfi, miután megkíselte egy ismerős a Hajdúhadházon. A rendőrség tájékoztatása szerint október 9-én délben egy járókelő jelezte a járőröknek, hogy két férfi verekszik az egyik közeli utcában. Az egyenruhások azonnal a helyszínre siettek, szétválasztották őket, majd mentőt hívtak. A nyomozás eddigi adatai szerint a két férfi előre megbeszélte egy találkozót, azonban vita alakult ki közöttük, amely tetlegességig fajult. A verekedés során a 24 éves férfi strándott és megszúrta ismerősét, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt előállították, majd emberölés kísérletének gyanúja miatt kihallgatták. A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását. Újabb bejegyzésben reagált Széles Dián a Debrecen alpolgármestere Molnár Áron színész kritikájára. A vita egy debreceni rendezvény miatt alakult ki, amelyen Tóth Gabi is fellépett. Molnár szerint az esemény közpénzből finanszírozott kampánycélokat szolgált. Széles Dián ezt vitatja és hangsúlyozta, hogy a választási időszakban is jogosult ellátni hivatali feladatait, így részt vehet városi rendezvényeken. Álláspontját bírósági döntésekkel is alátámasztotta. Példaként Görögné Bocskai Évát, Hajdúböszörmény korábbi polgármesterét, jelenlegi tisztás országgyűlési képviselőt említette, aki jelöltként szintén részt vett önkormányzati rendezvények népszerűsítésében. Az alpolgármester szerint ez önmagában egyik esetben sem jelent választási jogsértést. A közösségi médiában zajló vita középpontjában továbbra is a közpénzek felhasználása és a kampánytevékenységek elhatárolása áll. A Német Egység napját ünnepelték Debrecenben a Kölcsei Központban október 10-én. A rendezvényen Alexander Schöfelder német nagykövet és Papp László polgármester is köszöntötte a résztvevőket. A városvezető hangsúlyozta, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok megerősödése nem csak új beruházásokat és vállalatokat hozott Debrecenbe, hanem a kulturális és tudományos együttműködéseket is fellendítette. Mint fogalmazott, Debrecennek ma már egy kis darab Németországa is van. A városban egyre több német kulturális programot szerveznek, miközben az iskolai csereprogramok és az egyetemi együttműködések is erősítik a két ország kapcsolatát. Az ünnepségen történelmi előadással, valamint a német nemzetiségi közösségek és meghívott művészeti csoportok kulturális műsorával is várták az érdeklődőket. Egyre több lakossági panasz érkezik a Debrecen több területén tapasztalható kellemetlen szag miatt. Az önkormányzat közleménye szerint a bűzhatást az őszi mezőgazdasági trágyázás, az időjárási körülmények, valamint vélhetően a teva területén működő KFT tevékenysége is okozhatja. A lakossági bejelentéseket követően a tűzoltók szombat este méréseket végeztek és megállapították, hogy egészségre ártalmas anyag nincs a levegőben, vészhelyzet nem áll fenn. Színes családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját Debrecenben a Sziget Kék tematikus játszóparkban. A Nagy Erdő hete rendezvény sorozat szombati záró eseményén interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstolás és játékos kihívások várták a gyerekeket. A látogatók a környezetvédelem fontosságáról is tanulhattak, többek között megismerhették a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszert és a Future of Debrecen mozgalom kezdeményezéseit.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nem várható fronthatás, napközben a szelesebb, tájakon fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok 16 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig pörgünk tovább itt a Candy Juice-ban, és már is egy jó kis zenével visszakacsintunk az idei nyárba. Jöjjön a klubok nagy gyöngyszeme, Gordo és Rainer Zannenfeld a német DJ királytól, a Loco Loco.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Rugel és David Guetta, Shine című dala szólt, a nyár egyik leghúzósabb darabja, ami még ősszel, de még biztos, hogy télen is itt marad majd nekünk. Most pedig jöhetnek a napi kalendáriumon a nap fontos dolgai. Október 13-án Ede és Kálmán névnap van, köszöntsd őket, ebből az évből pedig már csak 79 nap van hátra. Ránézzünk a naphőmérsékleti rekordjaira is. 93-ban jó régen, 29 fok volt még így október 13-án, pedig ugye hol volt akkor még? Az El Niño jelenség. Na de mindegy. A leghidegebb pedig alcsú dobozon volt 92-ben, mínusz 7 fok volt. Ezek a nap hőmérsékleti rekordjai. Most viszont Kata mondja el nekünk, hogy mi vár ránk ma. Jöjjenek a napi horoszkópok, vagy egy kis inspiráció, vagy egy kis útmutatás a mai naphoz.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos ma a türelmes elemzésre helyezi a hangsúlyt, és lépésről lépésre jár utána a tényeknek. A bika határozott irányító szerepbe lép, és magabiztos utasításokkal koordinálja a körülötte lévőket. Az ékrek egyetlen kiemelt projektre összpontosít, és kizárja a párhuzamos feladatokból adódó felesleges zajt. A rák ma nyitottan és készségesen kér tanácsot tapasztaltabb kollégáitól, felvállalva az esetleges bizonytalanságot. Az oroszlán alázatos és szorgalmas munkával támogatja a csapat közös sikerét, elkerülve a nyilvános szereplést. A szűz a meglévő szabályok rugalmas átírását szorgalmazza a haladás felgyorsítása érdekében. A mérleg szigorú prioritásokat állít fel a feladataiban, és nem hagyja, hogy mások eltereljék a figyelmét. A Skorpió mély és empatikus támogatással segíti a nehézségekkel küzdő csapattársait. A nyilas spontán elhatározásból új munkamódszert próbál ki, ami friss lendületet ad a napjának. A bakma kimondottan a közösségi kapcsolatok ápolására és a jó hangulat fenntartására szánja az idejét. A vízöntő határozott, gyakorlatias lépésekkel számolja fel az előtte álló technikai akadályokat. A halak bátorságról tesz tanúbizonyságot, és nyilvánvalóan felvállalja az álláspontját egy szakmai vitában.
1: Sunshine FM asztrológia.

egy igazi nyári gyöngyszem, amit hallgatva a forróság és a nyári hullámok jutnak eszünkbe, Sabrina Carpenter espresszója után. Hát azért a nyár az már ugye messze van, és jó sokáig kell még várnunk rá, azonban van némi jó hírem. Vasárnap ugye végre azért az ország jelentős részét érintette ez a csapadékmező, viszont mielőtt még azt hinnénk, hogy megoldotta a problémát, ez sajnos nem így van. Még nagyon sok esőre lenne szükség, olyan igazi áztató csapadékra a növényeknek, és hát most nagyon úgy tűnik, hogy erre októberben már nem sok esély van, szinte semmi. A következő időszak nagyon száraznak ígérkezik, viszont emelkedik a hőmérséklet, és hamarosan itt vannak ismét a 20 fokot hozó kellemes délutánok, úgyhogy mondhatni, a vénasszonyok nyara és a vénasszonyok adnak még egy kis ráadást. Majd, amit én megmondom őszintén, nem bánok, tudom, a földeknek már kéne az eső, na de most ez az őszi lesz, David Gettájuk pedig már is berobbannak közénk. This

hamarosan itt a dél, pár perc van még ebből az órából, amitől mindjárt búcsúzunk, viszont a jó zene marad, én maradok. Remélem te is itt maradsz. Az óra búcsúdala után pedig jönnek már is a friss hírek, aztán folytatjuk tovább együtt a műsor délután 2-ig, és bármerre jársz, tudod, nálunk fókuszban mindig a közlekedési hírek, a jó zenével, persze egyensúlyban tartva. Ír nekünk, hogy azonnal szólhassunk a minket hallgató autósoknak, hogy hol mizu van az utakon, 0620 316 3000. Ez SMS, Viber szám, sőt a telefonszámunk is, hogyha esetleg becsörögnél. Most pedig jöjjön Kató, ami igazából már 2010-es zene, de a TikTok csak tavaly fedezte fel magának, de még mindig sokan imádják. A Turn the Lights Off-a zár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Új tetőt tervez? A kerámia tetőcserép tartós, természetes és esztétikus megoldás, amely hosszú évekre értéket teremt otthonának. Tetőfelújításhoz kérje a Gulyás tüzép ajánlatát Debrecenben, a Vámospércsi út 37-nél. www.gsv.hu.
5: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Meghúzta a vészféket, mert nem állt meg a vonat Hajdúhatházon. Éjszakai kalandra hív a debreceni Zsuzsi Erdei Vasút. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a debreceni női röplabda csapat. Földi Betti vagyok, így már részletek.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Nem mindennapi módon próbált hazajutni egy 33 éves hajdúhatházi férfi, aki előbb lopás, majd jegy nélküli utazás miatt került bajba. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus végén egy debreceni boltból lopott, ezért előállították és kihallgatták. Szabadon engedése után vonatra szállt, hogy hazautazzon, jegyet azonban nem váltott, így a kalauz megbírságolta. A férfi ezután észrevette, hogy a szerelvény nem áll meg Hajdúhatházon, ezért meghúzta a vészféket. Kinyitotta az ajtót, majd hazáig futott. A rendőrök másnap ismét előállították, ezúttal a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt. A férfi beismerő vallomást tett, az ügy iratait pedig a nyomozók már megküldték az ügyészségnek, bíróság elé állítási javaslattal. Különleges éjszakai kalandra invitálja a családokat a debreceni Zsuzsi Erdei Vasút. A Bátrak Erdei elnevezésű programon a résztvevők felfedezhetik az erdő titokzatos éjszakai világát, és megismerkedhetnek a denevérekkel, valamint az éjszakai ragadozókkal. A kaland délután 16:30 kezdődik a Rújter utcai állomáson, ahonnan a vasút 101 éves gőzösével indulhatnak útnak az érdeklődők. A programban vezetett erdei túra, arcfestés és zsáblámpás kincskeresés is szerepel. A szervező ők azt javasolják, hogy a látogatók elemlámpával, meleg ruházattal is akár elektromos töklámpással érkezzenek. A visszaindulás este 8 órakor lesz Hármas hegyaljáról. A részvételhez gőzvontatású nosztalgia menetjegy szükséges, az online jegyvásárlás és regisztráció részleteiről pedig később adnak tájékoztatást. Győzelemmel kezdte az MB2-es női röplabda bajnokság új idényét a debreceni DSC 5-ös DS-e. A hajdúsági együttes hazai pályán fogadta a Fővárosi Palota röplabda sportklub csapatát, és 4 játszmában szerezte meg a 3 bajnoki pontot. Bár a debreceniek az első szetben jelentős előnyt építettek ki, végül elveszítették a játékrészt. A második játszmában azonban hátrányból fordítottak, majd a 3. és 4. szetben már maga biztosan irányították a találkozót. A mérkőzésen 2 ugyanaz is bemutatkozott a hazai csapatban. Az 5-ös keretében idén több saját nevelésű fiatal is lehetőséget kapott. A debreceniek legközelebb október 17-én szombaton délután 5 órakor lépnek pályára, amikor a városi rivális Deacot fogadják a DSC kereskedelmi technikumban. Áramítés és tűzveszély miatt termék visszahívást jelentett be az Aldi Magyarország. Az intézkedés az Ambiano márkájú hajszállítók bizonyos típusait érinti, amelyeknél fennáll a veszélye annak, hogy a hálózati kábel megsérül és használat közben áramütést vagy akár tüzet okozhat. Az érintett termékek cikkszáma 647-388, valamint 849-855. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett készülékeket semmiképpen ne használják tovább, ha nem vigyék vissza a legközelebbi Aldi üzletbe. A termékek teljes vételárát akkor is visszatérítik, ha a vásárló már nem rendelkezik a vásárlást igazoló blokkal. A visszahívás célja a lehetséges balesetek megelőzése. A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük az otthon használt Ambiano hajszárítók cikkszámát, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy készülékük érintette a visszahívásban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A kézilabda Magyar Kupa 8-ad döntőjének sorsolását 10 NB1-es és 2 NB1-es gárda, köztük a Deac várhatta. A debreceniek végül a Csurgót fogadják majd a következő körben. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el. A versenykiírás szerint döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda lép tovább, vagyis ebben az esetben a hajdúságiak ünnepelhetnének. Legkésőbb november 11-ig le kell játszani az összecsapást. A csurgóiak jól kezdték az idényt, 5 meccs után 7 ponttal rendelkeznek, ezzel pedig az élvonal tabellájának a 3. helyét foglalják el. A debreceniek a mostani idényben eddig 2 ellenfelet fektettek 2 várra a sorozatban, előbb a Mezőkövesdet verték 38-29-re, majd a Vecsés elleni találkozót nyerték 34-21-re. A DVSC következő hazai mérkőzése október 18-án lesz a labdarúgó OTP Bank Ligában. Vasárnap 15 óra 30-kor kezdődik, az ellenfél pedig a ZTE együttese lesz. A találkozóra már elindult a jegyértékesítés, az MLS Fegyelmi Bizottságának határozata értelmében viszont a mérkőzésen szektorbezárás lép életbe. A határozat szerint a ZTE elleni mérkőzésen a B4, B5, B6 és B7-es szektorokat be kell zárni. Ezekre a helyekre tehát ezúttal nem lehet jegyet vásárolni. Azok a bérletesek, akiknek a lezárt szektorokba érvényes a bérletük, a B8, B9, illetve a C1-es szektorokba fognak tudni belépni. 4-1-es sikert aratott a Debreceni Egyetem labdarúgó csapata a Salgótarján otthonában a bajnokság 11. fordulójában. Burai Erik gyors duplájával már a 11. percben 2-0-ra vezetett a Deac, aztán büntetőből szépítettek a hazaiak, de fordulás után a debreceniek is 11-eshez jutottak, amelyet Szatmár István értékesített, sőt a hajrában Burai ismét betalált. A debreceniek 11 fordulót követően a tabella harmadik helyén állnak az NB3 északkeleti csoportjában. Kondás Elemér legénysége 23 pontot gyűjtött eddig. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: A hét további felében fátyolgomoly felhők képződhetnek, egy-egy futózápor sem kizárt. A maximumok a későbbiekben 13-19 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Tök jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megvan még a Balmazúzárosi út kivezető szakaszán a vízmű által kreált építési terület, valamint a Böszörményi úttal a Nádor utcáig a külső forgalmi sáv végig le van zárva. Ott nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk és tartjuk be a közlekedési szabályokat. A bejövő útszakaszok közül talán kiemelném a Mikepérti utat, illetve a nagyállomástól a Bem térig terjedő szakaszon. Hát nagyon nagy figyelmet és türelmet kérek mindenkitől, és balesetmentes kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

jó reggelt, végét érjük el lassacskán, itt a Juice-ban. Hello, 93.5 Sunshine FM, Debrecen és térsége. Érdemes mindenkinek átgyakorolni és átvenni magában a rendőri karos irányítást és a rendőri karjelzéseket, hiszen hogyha Malom Parknál közlekedsz, akkor bizony ez is előfordulhat, hogy a rendőr fog majd irányt mutatni. Ugyanis jól halad a Füredi út megújítása Debrecenben. Októberben újabb sávokon zajlik a Füredi út felújítása a

A gépek jelenleg a Böszörményi út és a Dózsa-György utca közötti szakaszon dolgoznak, a reggel és a délutáni csúcsidőben, két kereszteződésben pedig rendőri irányítás oldja meg, tehát ahogy mondtam, a forgalmat. Nálunk viszont még egy brutál jó zene jön a hírekig, aztán várlak vissza kettőig, itt a Juice-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casinóban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átalakítanák a nemzeti alaptantervet a romló PISA felmérések után. Emberölési kísérlettel gyanúsítják a Hajdú hatházi szurkálót. Maradandó látáskárosodást okozhat egy Temmun árult gyerekjáték. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen romlott a magyar 15 évesek teljesítménye matematikából és szövegértésből a legfrissebb PISA felmérésen. Matematikából 459, szövegértésből 452 pontot értek el a diákok, mindkét területen jóval gyengébben teljesítve, mint 3 évvel korábban. Természettudományból 480 pont született, itt kisebb volt a visszaesés. A felmérések szerint matematikából a magyar tanulók több mint harmada nem érte el az alapvető jártassági szintet. Lannert Judit oktatási miniszter a romló PISA eredményekre reagálva bejelentette, hogy év végéig új nemzeti alaptantervet, oktatási és MI stratégiát, valamint átfogó szövegértési programot dolgoznak ki. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, akit egy hajdúhatházi szurkálással hoznak összefüggésbe. Október 9-én délben egy járókelő szólt a készenléti rendőröknek, hogy két férfi veszekszik az egyik közeli utcában. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, szétválasztották őket, majd mentőt is hívtak. A verekedésben egy 26 éves férfi életveszélyes, szúrt sérüléseket szenvedett. A nyomozók a 24 éves gyanúsítottat emberölés kísérlete miatt hallgatták ki. A bíróság pedig október 12-én elrendelte a letartóztatását. Egyelőre nem kapott érdemi támogatást a külügyi tárcától Berettyó Újfalu polgármestere a városban tervezett szálloda beruházáshoz. Muraközi István korábban Orbán Anita külügyminiszterhez és a térség országgyűlési képviselőihez fordult segítségért. Elsőként a külügyminisztérium miniszteri titkársága válaszolt, és azt javasolta, hogy az ügyben illetékes tárcát keresse meg. A polgármester közölte, már készíti levelét a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Saját megállót csinált magának egy 33 éves férfi, meghúzta a vészféket, amikor a vonat nem állt meg Hajdúhatházon. A rendőrség szerint a férfit még aznap Debrecenben lopás miatt állították elő, majd kihallgatása után elengedték. Ezután jegy nélkül felszállt egy Hajdúhatház felé tartó vonatra, amiért a kalauz meg is bírságolta. Amikor észrevette, hogy a szerelvény nem áll meg a településen, meghúzta a vészféket, kinyitotta az ajtót, majd gyalog folytatta útját hazafelé. A rendőrök másnap ismét előállították, ezúttal a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt. A férfi most beismerő vallomást tett, az ügyiratait pedig már megküldték az ügyészségnek is. Kicsik és nagyok együtt ünnepelték Debrecen egyik legfontosabb természeti értékét, a nagyerdőt. Családi nappal zárult október 10-én a nagyerdő hete a Szigetkék tematikus játszóparkban. A dátum nem véletlen, ugyanis 1939-ben ezen a napon nyilvánították védetté a nagyerdőt Magyarországon elsőként. Súlyos, akár maradandó látáskárosodást is okozhat egy Temmun árult villogó ledes játék markoló. Ezért visszahívták a terméket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a játék aljába épített kék LED sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket. Ha a gyermek közvetlenül belenéz a villogó fénybe, az a retina maradandó sérülését is okozhatja. A hatóság azt kéri, aki megvásárolta a terméket, azonnal vegye el a gyermekétől, vegye ki belőle az elemeket, és ne használja tovább.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén holnap felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.

0: Egy órát tudunk még együtt tölteni itt a Juice-ban, ebben nem sokára hozunk majd helyi programokat, ugyanis Katát megkérjük, hogy lapozza fel a környék program füzetét és hozzon belőle néhány remek eseményt, amit érdemes nekünk is bekarikázni a naptárban. Most viszont megmutatjuk a reggel legjobb pillanatait, ugyanis Gabiék ébresztik ugye minden hétköznap hallgatóinkat 6 és 10 között, hogy mit hoztak ma össze Lacival, ezt már is megmutatjuk nektek, de egyébként adásainkat visszahallgathatjátok, a benne elhangzó riportokat is ismét visszahallgathatjátok. Van nekünk ugye Facebook csatornánk, de YouTube csatornánk is, ha bármilyen anyagra szükségetek lenne, tudjátok, hogy hol találjátok. Én pedig mindjárt nyomom tovább a jó zenét bele a kedd délutánodba, előtte viszont jön a mai keltető best-ofja.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: És azért érdemes holnap elindulni már Walesbe, mert holnap után lesz az a bizonyos révbuli, amire elvileg ingyen regisztráltatok, és kiválasztottak benneteket, ugyanis egy rekordkísérlet lesz
3: kisnap múlva. Tamási biztos oda megy a révbulira.
2: Mama, így jól vagyok?
3: Mama, mi az a rév? Jó, tudod, azt, aki ki szokott kötni, nem?
2: Nem tudod, ami ott mindig, aminek elsőbsége van, te az hév, az más. Igen. Szóval egy óriási révbuli kerekedik ki, 420 méterrel a felszín alatt, ugyanis egy föld alatti kamrában lesz majd mindez. Ez egy rekordkísérlet, a neve, hogy a világ legmélyebb révje, vagy valami ilyesmi. Hát most csak így beírtam hirtelen, hogy révmix, aztán nézzük, hogy mit dob ki. Hát ez még annyira nem erős.
3: Cosmix a házban.
2: Na, mondjuk egy 420 méter mélyen azért... Na, hát valami
3: ilyesmi. Jó, ez egyébként hallgatni egész éjszaka.
2: Ez a refrénje volt, hogy itt mondta, hogy mennyire szereti.
3: Igen, énekeljünk együtt.
2: A klipében itt csókolóztak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: 6 évtized legmeghatározóbb slágerei csendülnek fel Debrecenben a magyar könnyűzene élő legendáival. Október 19-én 19 órától a Kölcsei Központ színpadán Bródy János ünnepli 80. születésnapját az első 80 év című jubiláló koncertjével. Az Illés és a Fonográf korszak felejthetetlen dalai mellett önálló sikerszerzenények varázsolnak igazán bensőséges, nosztalgikus hangulatot az estébe. Ilyen komoly korba lépni csak is igazán hangosan érdemes, úgyhogy fúvósok és vonósok együtt csapnak a húrok közé Nyíregyházán. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerek 75 éves lett, amit október 17-én 19 órától egy monumentális jubileumi hangversennyel ünnepelnek meg a Kodály hangversenyteremben. A három karmestert is felvonultató örömzenérésre a belépés ráadásul teljesen díjtalan, úgyhogy a komoly zeneszerelmeseinek kötelező a megjelenés.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

perc múlva 2 óra, lassacskán búcsúznunk kell. Viszont, hogyha délután is szükséged van egy kis extra löketre, egy kis plusz lendületre, akkor mindenképp maradj velünk, hiszen egyik jó zenét követi a másik, de már nem tőlem, hanem Rolitól. A hírek után kezdi ugyanis a délutánt, aztán este jön majd a Haló is Norbival, 6 órától kérhet

a kedvenced, vagy üzenhetsz rajtunk keresztül. Én Zsuzza, legközelebb majd holnap délelőtt 10-kor jelentkezem. Számítok rád akkor is, Váci Zoli pedig mára búcsúzik. További remek napot mindenkinek, csokolom!

0: Records.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. 5 évre visszamenőleg is vizsgálhatják a gyanús vagyongyarapodást. Külön adót vet neki az olajcégek extra profitjára a benzinkutas szövetség. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb szabályok jönnek a gyermekekre káros tartalmak és hirdetések ellen, miután az országgyűlés megszavazta a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A módosítás korlátozza a pornográf, szexuális erőszakot vagy kiszsákmányolást népszerűsítő tartalmak elérhetőségét, és szigorítja a műsorok korhatárbesorolását is. Közterületen nem jelenhetnek meg olyan politikai vagy kereskedelmi hirdetések, amelyek súlyosan károsíthatják a 18 év alattiak lelki és érzelmi fejlődését. Változik a kórházban maradt gyermekek ügye is. A gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül kell elkészítenie a helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Kevesebb ügyintézéssel közlekedhetnek 100 km per órás sebességgel a megfelelő autóbuszok az autópályákon és autóutakon. Október 10-től egyszerűsödtek a tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok. Az üzemeltetőknek már nem kell minden műszaki vizsga után újra végigvinniük a teljes engedélyezési eljárást. A korszerű megfelelő uniós jóváhagyással rendelkező járműveknél a gyártó vagy a vezérképviselet igazolása is elegendő lehet. A változás kevesebb adminisztrációt és kisebb költséget jelenthet a busz üzemeltetőknek. Olyan vagyon is elkobozható lehet, amelynek tulajdonosa maga nem követett el bűncselekményt. Az igazságügyi tárca új javaslata szerint akkor kerülhet erre sor, ha valaki bűnszervezetben résztvevő személytől jutott vagyonhoz, és ennek értéke kirívóan nincs összhangban az igazolható jövedelmével. Az érintett vagyon az eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett javakra is kiterjedhet, és bizonyos esetekben a bizonyítási teher is megfordulhat. A módosítás uniós vagyonvisszaszerzési szabályokat ültetne át a magyar jogba, és a szervezet bűnözés elleni fellépést szigorítaná. Külön adóval csapolná meg a nagy olajcégek extra profitját a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet szerint a magas üzemanyagárak és a nemzetközi helyzet jelentős többletnyerességet hoz a nagy olajvállalatoknak, miközben a kisebb benzinkutak, fuvarozók és kistermelők egyre nagyobb költségekkel küzdenek. Az FBS azt javasolja, hogy az új adóból befolyó pénzt többek között a tömegközlekedés, a független kutak, a kistermelők, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállításának támogatására fordítsák. Na, a szövetség péntekre nyilvános egyeztetést is szervez a MOL Campus elé. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közlése szerint a hatóság korábban nem kapott hivatalos jelentést sem magyar állami szervektől, sem uniós intézményektől a projekttel kapcsolatban. A hivatal elnöke azonban az uniós forrásvesztés kockázata és a közérdek védelme miatt elrendelte a beruházás körülményeinek feltárását. A GVH azt is közölte, hogy egyelőre csak a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzájuk fordulna az ügyben. Hivatalos megkeresés eddig még nem érkezett.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadékajelzés alapján nem valószínű. Délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Szöcsönek, köszönjük szépen a legfrissebbeket, 2:04, klassz keddél utánt kívánok mindenkinek, azonnal útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán mérnek a Tiszavasvári úton kifelé a városból, Debrecenben szintén verjek a szabálytalankodókat a Hajnal utcán. Kezdünk elsőként a magnetikkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Naptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Alex Oren pörgette itt a keddi rutánunkat a Sunshine FM-en. Ez volt a Fever Dream. Na és akkor szerintem siker naptározzunk, mert ma startnap van. Ez most kedvezhet mindennek, amit már egy ideje tervezzünk, de eddig nem mertünk, vagy nem tudtunk elkezdeni. Nem kell rögtön nagy dolgokra gondolnunk. Egy telefonhívás, egy jelentkezés, egy új szokás, vagy egy fontos döntés is lehet az első lépések között. Ma az számít igazán, hogy megmozduljunk a holdpontról. A startnap üzenete, hogy ne várjuk, hogy minden körülmény tökéletes legyen, mert sokszor éppen az első lépés hozza meg a folytatáshoz a szükséges lendületet. Ezeket kaptuk így a kínai sikernaptárunk szerint itt a kedd délutánunkban. Hamarosan pedig útinfók érkeznek, na meg mindjárt sportolunk is. Előtte viszont jön Regard és a

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Csekkmentes délutánt kívánok, útinfók érkeznek a 41-esen levelek közelében, a 22-es kilométernél felpályás lezárás mellett autózhatunk, itt aszfaltozási munkálatokat végeznek. Korábban Nyíregyházán a Tiszavasvári úton mértek, valamint egy valcsi új fehér rendőrautóból pásztáztak a gyorshajtókat a Kert utcán. Köszönöm Bencének a jelzést, Debrecenben is mértek korábban a Hajnal utcán, valamint a Szabó Kálmánon is működik a Trafibox. Egyéb infókat pedig várok a továbbiakban és SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000. Bibi Rexha olyan fét lesz el itt a nagy Sunshine-os kedvencünk, ez a New Religion.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát vessézünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közcélokra is felajánlható lesz a vagyonadó egy része. Vizsgálatok zajlanak a debreceni baptista misszió körül. Két éves mélyponton a kiadó lakások kínálata. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A fizetendő vagyonadó 5%-áról maguk dönthetnek majd az érintettek. Ezt az összeget közcélokra ajánlhatják majd fel. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint 2027. januárjától vezetik be az új adónemet, amely az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érinti. A tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonokra 1%-os adókulcs vonatkozik, amíg a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5%-ot kell fizetni. Az adó önbevallásos lesz. A kormány szerint az 5%-os felajánlási lehetőség a társadalmi felelősségvállalást erősítheti. A javaslat részleteiről jelenleg is társadalmi egyeztetés zajlik. Drogot akartak eladni egy férfinak Debrecen belvárosában, majd amikor nemet mondott, megverték és kirabolták. A debreceni járásbíróság ítélete szerint a két vádlott márciusban a Piac utcán szólította le a sértettet. Miután nem akart kábítószert vásárolni, egyikük gyomron és arcon ütötte, majd azzal fenyegette, hogy megszúrja, ha nem ad pénzt. A férfi végül félelmében átadott 3000 forintot. A vádlottakhoz több korábbi lopás és más erőszakos cselekmény is köthető. Az első rendű vádlott 4 év 8 hónap, társa pedig 3 év börtönt kapott. Az ítélet még nem teljes egészében jogerős. Elhatárolódott a baptista szeretet szolgálata vizsgálat alatt álló Debrecen központú baptista tevékenység szeretet missziótól. A szeretet szolgálat közleménye szerint a két szervezet jogilag, gazdaságilag és szervezetileg is teljesen független egymástól. A nyilatkozatra azután került sor, hogy sajtóhírek jelentek meg a misszió gazdálkodásáról és vezetőjének üzleti kapcsolatairól. Az ügyben belső és külső vizsgálat is folyik. A baptista szeretet szolgálat most hangsúlyozta, a sajtóban megjelent állítások nem az ő működésükre, intézményeikre vagy vezetésükre vonatkoznak. Véget ért a lezárás. Ismét használhatják az autósok Debrecen egyik forgalmas szervizútját az Attila téren. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti mintegy 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött. A munkák során kicserélték a szegélyköveket, szintbe helyezték a közműveket, majd új aszfaltréteget is leterítettek. A beruházás 33 millió forintba került, amit az önkormányzat saját forrásból finanszírozott. A görög katolikus főszékes egyház melletti szervizúton új forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, amely a biztonságosabb közlekedést segíti. Két éve nem volt ilyen kevés kiadó lakás Magyarországon, miközben az albérlet árak csak alig csökkentek. Szeptemberben országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal mérséklődtek a lakbérek az előző hónaphoz képest, éves összevetésben viszont továbbra is drágábbak a lakások. Az Észak-Alföldön egy év alatt 8,8%-kal emelkedtek a bérleti díjak, ez volt a legnagyobb növekedés az országban. Október elején több mint 15 000 kiadó ingatlan szerepelt a kínálatban. Debrecen továbbra is a legdrágább megyeszékhely, 220 000 forintos medián havilakbérrel. Ezek voltak a térség és városunk legfrissebb hírei. Én hamarosan várom önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén holnap felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a keddi Sunshine délután, Nyíregyházán továbbra is tessék vigyázni, a Kert utcán ott korábban mértek, Debrecenben pedig a Szabó Kálmennan várják a szabálytalankodókat. Kiváló zenékkel kezdünk ebben az órában is, Taylor Swift jön, ez az Oplight.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Pajlusz és a Hit az a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, további kasz délutánt kívánok mindenkinek. Na és kedden is ráfordulunk a kódjátékunkra. A mai nyerő szám pedig nem más, mint a bűvös 13-as. Hogyha valahol benne lapul a telefonszámadban, akkor semmiképp se habozz. Küldd el most a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen az óra végéig 0620-316-3000. A mai nyeremény az Oszis Burger Sunshine menüje. Sok sikert kívánok!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első, hogy kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kedd délutánunkban is ráfordulunk a legfrissebb horoszkópokra, meghallgatjuk, hogy mit jósolnak már a csillagok. Szia, Kata!
2: Szia, Roli! A kos ma a türelmes elemzésre helyezi a hangsúlyt, és lépésről lépésre jár utána a tényeknek. A bika határozott irányító szerepbe lép, és magabiztos utasításokkal koordinálja a körülötte lévőket. Az ikrek egyetlen kiemelt projektre összpontosít, és kizárja a párhuzamos feladatokból adódó felesleges zajt. A rák ma nyitottan és készségesen kér tanácsot tapasztaltabb kollégáitól, felvállalva az esetleges bizonytalanságot. Az oroszlán alázatos és szorgalmas munkával támogatja a csapat közös sikerét, elkerülve a nyilvános szereplést. A szűz a meglévő szabályok rugalmas átírását szorgalmazza a haladás felgyorsítása érdekében. A mérleg szigorú prioritásokat állít fel a feladataiban, és nem hagyja, hogy mások eltereljék a figyelmét. A Skorpió mély és empatikus támogatással segíti a nehézségekkel küzdő csapattársait. A nyilas spontán elhatározásból új munkamódszert próbál ki, ami friss lendületet ad a napjának. A bakma kimondottan a közösségi kapcsolatok ápolására és a jó hangulat fenntartására szánja az idejét. A vízöntő határozott, gyakorlatias lépésekkel számolja fel az előtte álló technikai akadályokat. A halak bátorságról tesz tanúbizonyságot, és nyilvánvalóan felvállalja az álláspontját egy szakmai vitában.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Ray Shower is my husband, a sunshine délután bannerunk. Csak jó zene szól, és hamarosan pedig 16 órai mindjárt jönnek a legfontosabb közlekedési információk. Közben azért én is ránéztem a térképünkre. Érdemes megfontoltsággal közlekedni, Nyíregyházán a Kert utcán korábban rendőrök voltak, valamint Debrecenben is várják a szabálytalankodókat, többek között az István úton, valamint a Csapó utcán. További infokra is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000, és gyorsan pontot teszünk a mai kódjátékunkra, ugye a 13-as volt a nyerőszám, és a nyertesünk pedig nem más, mint Lackó, gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menője ma a tiéd, jó étvágyat, hamarosan majd minden információt megküldünk neked. Holnap is lesz játék, na meg mindjárt ilyen kiváló újdonságok, mint például Alex Warren és az Emerald Eyes.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.

0: az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
0: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz, útburkolati jeleket festettek ma egész nap a körút teljes szakaszán, Nyíregyháza belterületén, és több munkaterület is, Szarvas utca, Kereszt utca, Bocske utca, a közmű fedlapoknak a... és több munkaterület Nyíregyháza belterületén, a Szarvas utca, Kereszt utca, Bocska utca, ahol közmű fedlapoknak a színbehelyezését végezték meg egész nap. Holnap folytatódnak a munkálatok az útburkolati jelek festésével kapcsolatosan, szintén a körút szakaszán, a páratlan oldalt fognak dolgozni a szakemberek. Ebből adódóan sokkal nagyobb figyelemmel váltsanak forgalmi sávot, és városon kívül Nagykálló Nyíregyháza között is további munkaterület. A megye területén a 4-es főútvonal igen jelentős forgalmat bonyolít, és ugyanez értendő Debrecen belterületére, a ki- és bevezető főútvonalon hatalmas nagy a forgalom, és Debrecen város belterületén több helyen kell számítani forgalomkorlátozásra, ilyen Csapókert, az ott folyó munkálatok még előreláthatólag több hétig tartanak, és a 33-as számú főútvonalon Tiszafürednél és a Füredi úton további forgalom és sebességkorlátozás szintén a munkaterületeknél. Több közúti közlekedési baleset történt az elmúlt 24 órában, gyakran fordult elő motorkerékpár és kerékpáros baleset, mindegyik esetben a rendőrök intézkedtek, illetve helyszíneltek. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Továbbra is letartóztatásban maradt Sesták Miklós. Visszavonták a SemCorp márciusi talajvizsgálati jegyzőkönyveit. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Másodfokon is helyben hagyták Sesták Miklós országgyűlési képviselő letartóztatását. A fővárosi törvényszék egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával, amely szerint a politikus szeptember végi őrizetbe vétele törvényes volt. Az MVVH közlése szerint Sesták Miklós mentemi jogának felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével véglegessé vált, ehhez nem kellett megvárni a magyar közlönyben való megjelenést. Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadásának büntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Letartóztatását szeptember 30-án rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Egy épületben tanulhat majd esztáron az általános iskola mind a 8 év folyama. Ráadásul az új intézmény teljesen akadálymentes lesz. A kivitelezővel szeptember elején kötöttek szerződést. Az új iskola épületnek 2027. szeptember 7-ig kell elkészülnie. Az intézményben lift is lesz, így a mozgásukban akadályozott gyerekek is könnyebben elérhetik a tantermeket. A beruházás után felszabadulhat a jelenleg iskolaként használt erdődi szúnyog kúria is. Az önkormányzat még nem döntött a leromlott állapotú védett épület jövőjéről, a hasznosításról a helyiekkel közösen szeretnének egyeztetni. A SemCorp szerint nem megfelelő vizsgálati módszer miatt mutathattak magas fémtartalmat a márciusi talajminták. A vállalat közlése szerint akkor az összes fém koncentrációt mérték az oldott fémtartalom helyett, így a mintába került talajrészecskék természetes fémtartalma is megjelent az eredményekben. A cég szerint a talajvízre vonatkozó határértékekkel az oldott fémek koncentrációját kell összevetni. A SemCorp most azt közölte, hogy a laboratórium emiatt visszavonta valamennyi márciusi vizsgálati jegyzőkönyvét, és erről a környezetvédelmi hatóságot is értesítették. A vállalat rendszeres talajvizsgálatot ígér, az eredményeket pedig nyilvánosságra hozzák. Már 6 éves kortól is alkalmazhatók bizonyos, felnőtteknél már bevált gyógyszerek a gyermekkori túlsúly és a kettes típusú diabétesz kezelésére. A GLP-1 analóg készítmények akkor jöhetnek szóba, ha az étrend, a rendszeres mozgás és a pszichés támogatás sem hoz megfelelő eredményt. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint azonban a gyógyszeres kezelés önmagában nem helyettesíti az életmódváltást. A témáról egy 3 napos hajdúszoboszlói gyermekdiabetológiai konferencián tanácskoztak. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a járvány óta egyre gyakoribb a gyermekkori elhízás és a kettes típusú diabétesz. A Debreceni Egyetem gyermekklinikáján egyébként jelenleg mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, amely béremeléseket, támogatásokat és több nagy fejlesztési programot is tartalmazhat. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben azt mondta, többek között az egészségügyi szakdolgozók, a rendvédelmi és szociális dolgozók, valamint az oktatást segítő munkatársak számíthatnak többletforrásokra. Elindítanák a Vekerles Sándor lakhatási és az országos vízmegtartási programot is. A vasút fejlesztésére pedig 10 év alatt 3550 milliárd forintot szánnának, a déli körvasút 337 milliárdos kivitelezési szerződését pedig felmondják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén holnap felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 3, 2, 1, go! További krasz délutánt kívánok mindenkinek, Szöcsének pedig köszönjük szépen a friss híreket. Rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán a Tokaj úton rendőrök, ha arra autózol, akkor mindenképp megfontoltan. Debrecenben pedig a Füredi úton várják a szabálytalankodókat. Kezdünk elsőként Alex Orennel, köszi, hogy velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss hírekkel szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Double Empire Budaim, és a látható a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól. További klassz délutánt kívánok mindenkinek, és szerintem egyetért velem mindenki abban, hogy amikor albérletet keressünk, akkor az áraktól szinte hanyat dobjuk magunkat, bár most egy picit csökkentek a hazai árak szeptemberben a KSH legfrissebb felméréséből, ez derül ki legalábbis. Országosan 0,2%, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek az árak, ez a nagyjából, hogy nesze semmi fog meg jól kategória. Egyéb infókat és érdekességeket akár ezzel kapcsolatban is érdemes elolvasni majd a sunshine.hu-n. Ló érkezik, és a Golden Summer, amely arról szól, hogy mennyire élvezzük a nyarat, és mindig szíves

0: változatos kedvencek.
1: Csak most kezdődik el. Igazi újdonság.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és csekkmentes délutánt, azonnal útinformációkkal folytatjuk a Sunshine FM-en. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket, többen is megírtátok nekem, hogy Nyíregyházán az Orosi úton a városból kifelé mérnek a rendőrök, legyünk megfontoltak, hogyha arra autózunk. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat, korábbi jelzés alapján érdemes lassítani majd a Mikepércsi úton, valamint várták a szabálytalankodókat a Faraktár utcán is. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Kashmir is a Wild Ride a Sunshine FM-en a kedvenceink között. 5 órához érkeztünk, így átadom a terepet a Szücsinek, mert jönnek a friss hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Jelentősen romlott a magyar 15 évesek teljesítménye matematikából és szövegértésből a legfrissebb PISA felmérésen. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük, várunk mindjárt. A következő óránkat pedig elsőként a Talk to You-val rajtoljuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: A Gulyás tűzépnél teret adunk a képzeletnek. Legyen szó építkezésről, felújításról vagy otthonod szépítéséről. Nálunk minden adott ahhoz, hogy megvalósítsd elképzeléseidet.

0: fűtőfékek, tapéták, hideg és meleg burkolatok, szaniterek, tető és kertmegoldások. Széles kínálatunkban mindent megtalálsz, amire a tervezés és a kivitelezés során szükséged lehet. Bemutató termünkben inspirációval várunk. Szakértő kollégáink pedig személyre szabott tanácsadással segítenek megtalálni a számodra legjobb megoldásokat. Gulyás Tűzép, ahol az ötletből álmai otthona lesz. Debrecen, Vámospércsi út 37.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
3: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átalakítanák a nemzeti alaptantervet a romló PISA felmérések után. Emberölési kísérlettel gyanúsítják a Hajdú hatházi szurkálót. Maradandó látáskárosodást okozhat egy Temmun árult gyerekjáték. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen romlott a magyar 15 évesek teljesítménye matematikából és szövegértésből a legfrissebb PISA felmérésen. Matematikából 459, szövegértésből 452 pontot értek el a diákok, mindkét területen jóval gyengébben teljesítve, mint három évvel korábban. Természettudományból 480 pont született, itt kisebb volt a visszaesés. A felmérések szerint matematikából a magyar tanulók több mint harmada nem érte el az alapvető jártassági szintet. Lannert Judit oktatási miniszter a romló PISA eredményekre reagálva bejelentette, hogy év végéig új nemzeti alaptantervet, oktatási és MI stratégiát, valamint átfogó szövegértési programot dolgoznak ki. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, akit egy hajdúhatházi szurkálással hoznak összefüggésbe. Október 9-én délben egy járókelő szólt a készenléti rendőröknek, hogy két férfi veszekszik az egyik közeli utcában. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, szétválasztották őket, majd mentőt is hívtak. A verekedésben egy 26 éves férfi életveszélyes, szúrt sérüléseket szenvedett. A nyomozók a 24 éves gyanúsítottat emberölés kísérlete miatt hallgatták ki. A bíróság pedig október 12-én elrendelte a letartóztatását. Egyelőre nem kapott érdemi támogatást a külügyi tárcától Berettyóújfalu polgármestere a városban tervezett szálloda beruházáshoz. Muraközi István korábban Orbán Anita külügyminiszterhez és a térség országgyűlési képviselőihez fordult segítségért. Elsőként a külügyminisztérium miniszteri titkársága válaszolt, és azt javasolta, hogy az ügyben illetékes tárcát keresse meg. A polgármester közölte, már készíti levelét a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Saját megállót csinált magának egy 33 éves férfi, meghúzta a vészféket, amikor a vonat nem állt meg Hajdúhatházon. A rendőrség szerint a férfit még aznap Debrecenben lopás miatt állították elő, majd kihallgatása után elengedték. Ezután jegy nélkül felszállt egy Hajdúhatház felé tartó vonatra, amiért a kalauz meg is bírságolta. Amikor észrevette, hogy a szerelvény nem áll meg a településen, meghúzta a vészféket, kinyitotta az ajtót, majd gyalog folytatta útját hazafelé. A rendőrök másnap ismét előállították, ezúttal a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt. A férfi most beismerő vallomást tett, az ügyiratait pedig már megküldték az ügyészségnek is. Kicsik és nagyok együtt ünnepelték Debrecen egyik legfontosabb természeti értékét, a nagyerdőt. Családi nappal zárult október 10-én a nagyerdő hete a Szigetkék tematikus játszóparkban. A dátum nem véletlen, ugyanis 1939-ben ezen a napon nyilvánították, védetté a nagyerdőt Magyarországon elsőként. Súlyos, akár maradandó látáskárosodást is okozhat egy Temmun árult villogó ledes játék markoló. Ezért visszahívták a terméket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a játék aljába épített kék LED sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket. Ha a gyermek közvetlenül belenéz a villogó fénybe, az a retina maradandó sérülését is okozhatja. A hatóság azt kéri, aki megvásárolta a terméket, azonnal vegye el a gyermekétől, vegye ki belőle az elemeket, és ne használja tovább.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén holnap felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: További klassz délutánt kívánok mindenkinek, 5 óra után járunk már 4 perccel, köszönjük szépen Szücsinek a híreket, a Kálmánokat, valamint az Edéket, Isten éltesse, ma ők ünnepelnek. Kiváló zenék jönnek ebben az órában is, rajtolunk elsőként a Talk to You-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit akar pontosan a telefonos halászat? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozunk kéretlen, gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakciókra vagy adategyeztetésre hivatkozva. A telefonos csalás során pénz eltutalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Mindig legyünk körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártya adatainkat, internetbanki belépési adatainkat, egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri be ezeket az információkat. Telefonon érkező kérésre soha ne utaljunk, nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Gyanús megkeresés esetén szakítsuk meg a hívást, hívjuk a bankot, a bank honlapján található publikus telefonszámon. Soha ne a hívó felett hívjuk vissza, mert a csalók már a telefonszámot is tudják manipulálni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: És azért érdemes holnap elindulni már Walesbe, mert holnap után lesz az a bizonyos révbuli, amire elvileg ingyen regisztráltatok, és kiválasztottak benneteket, ugyanis egy rekordkísérlet lesz
5: két nap múlva. Kisnabácsi biztos oda megy a révbulira.
4: Mama, így jól vagyok?
5: Mi az a rév? Jó, tudod, ott aki ki szokott kötni, nem?
4: Nem tudod, ami ott mindig, aminek elsőbsége van, te az hév, az más. Szóval egy óriási révbuli kerekedik ki, 420 méterrel a felszín alatt, ugyanis egy föld alatti kamrában lesz majd mindez. Ez egy rekord kísérlet, a neve, hogy a világ legmélyebb révje, vagy valami ilyesmi. Hát most csak így beírtam hirtelen, hogy révmix, aztán nézzük, hogy mit dob ki. Hát ez még annyira nem erős.
5: Cosmix a házban.
4: Na mondjuk egy 420 méter mélyen azért... Na, hát valami
5: ilyesmire kell számítani. Jó, ez egyébként hallgatni egész éjszaka.
4: Ez a refrénje volt, egyébként itt mondta, hogy mennyire szereti.
5: Igen, énekeljünk együtt.
4: A klipjében itt csókolóztak.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jönnek a programajánlók, egyenesen Kiskatától meghallgatjuk, hogy mire kell figyelnünk, és milyen programokat kell bevésni a naptárba a következő időszakban. Szia!
3: Szia, Roli! 6 évtized legmeghatározóbb slágerei csendülnek fel Debrecenben a magyar könnyűzene élő legendáival. Október 19-én 19 órától a Kölcsei Központ színpadán Bródy János ünnepli 80. születésnapját az első 80 év című jubiláló koncertjével. Az Illés és a Fonográf korszak felejthetetlen dalai mellett önálló sikerszerzemények varázsolnak igazán bensőséges, nosztalgikus hangulatot az estébe. Ilyen komoly korba lépni csak is igazán hangosan érdemes, úgyhogy fúvósok és vonósok együtt csapnak a húrok közé Nyíregyházán. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerek 75 éves lett, amit október 17-én 19 órától egy monumentális jubileumi hangversennyel ünnepelnek meg a Kodály hangversenyteremben. A három karmestert is felvonultató örömzenérésre a belépés ráadásul teljesen díjtalan, úgyhogy a komoly zene szerelmeseinek kötelező a megjelenés. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Kato John és a Turn the Lights Off a délutánunkban. 6 óra mindjárt így jönnek a legfontosabb hírek Szücsi jó voltából, ezt követően pedig rajtom majd a 2 órás élő esti kívánság műsor Norvival. Elsőként pedig Hypatonnal indul majd, az Adomai Head indítja a következő zenei órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen, kukac, sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 7000 fiatal önkénteskedett 3 napon át. 5 évre kapott megbízást az NMHH új vezetője. 2 éves mélyponton a kiadó lakások kínálata. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 7000 fiatal mozdult meg országszerte és Erdélyben is, hogy önkéntes munkával segítsen másokon. Október 8-a és 11-e között 19. alkalommal rendezték meg ugyanis a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű ifjúsági akciót. Közel 100 településen vállaltak feladatot a résztvevők, idősek otthonában tartottak foglalkozásokat, sírokat gondoztak, madáretetőket tettek rendbe, de virágot is ültettek és közösségi tereket is felújítottak. Na, a legtöbben csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a kezdeményezéshez. A fizetendő vagyonadó 5%-áról maguk dönthetnek majd az érintettek. Ezt az összeget közcélokra ajánlhatják majd fel. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint 2027. januárjától vezetik be az új adónemet, amely az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érinti. A tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonokra 1%-os adókulcs vonatkozik, amíg a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5%-ot kell fizetni. Az adó önbevallásos lesz. Új vezető irányítja hétfőtől a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot. Hivatalba lépett Polyák Gábor, aki átvette kinevezési okiratát és már ünnepélyes esküt is tett Baka András államfő előtt, közölte a Sándor Palota. A médiajogász kutató és egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének. Megbizatása 5 évre 2031-ig szól. A hatályos szabályok szerint Polyák Gábor a médiatanács elnöki tisztségén teljes időtartama alatt egyben az NMHH vezetője is lesz. 2 éve nem volt ilyen kevés kiadó lakás Magyarországon, miközben az albérlet árak csak alig csökkentek. Szeptemberben országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal mérséklődtek a lakbérek az előző hónaphoz képest, éves összevetésben viszont továbbra is drágábbak a lakások. Az Észak-Alföldön egy év alatt 8,8%-kal emelkedtek a bérleti díjak, ez volt a legnagyobb növekedés az országban. Október elején több mint 15 000 kiadó ingatlan szerepelt a kínálatban. Debrecen továbbra is a legdrágább megyeszékhely, 220 000 forintos medián havilakbérrel. Súlyos, akár maradandó látáskárosodást is okozhat egy Temun árult villogó ledes játék markoló, ezért visszahívták a terméket. Na, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a játék aljába épített kék LED sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket. Ha a gyermek közvetlenül belenéz a villogó fénybe, az a retina maradandó sérülését is okozhatja. A hatóság azt kéri, aki megvásárolta a terméket, azonnal vegye el a gyermek, vegye ki belőle az elemeket és ne használja tovább. A Temu az érintett vásárlókat a vételár visszatérítéséről is értesíti majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 392, az euró 365 forint. Az angol fontért 432 forintot, az amerikai dollárért pedig 326 forintot kell fizetni.
3: Sporthírek következnek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nagy Levente nyíregyházi gokart versenyző, miután megnyerte a 2026-os Rotax magyar bajnokságot, képviselheti Magyarországot a Rotax gokart világ döntőn, az úgynevezett Rotax Grand Final-ön. 60 ország 400 pilótája vesz majd részt november 7-e és 14-e között a viadalon, a portugáliai Portimaóban. Debrecenben rendezték a 15. fedett medencés országos szenior úszó bajnokságot, egyben a 4. dr. Renka László emlékversenyt. A Nyíregyházi Sportcentrum 10 fős csapattal vett részt a megmérettetésen, és fantasztikus eredményeket ért el. 22 bajnoki címet és összesen 44 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. A bajnokságon 47 egyesület képviseltette magát, a nyírségiek pedig a népesebb csapatokat is megelőzve az éremtáblázat előkelő 5. helyén zártak. A magyar férfi futszál válogatott Nyíregyházán a Continental Arénában fogadja a Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában október 15-én csütörtökön. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapja szerint a válogatott 5 nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára, a svédekhez február végén látogatnak a magyarok, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki. A csoport győztesek és a 4 legjobb második helyezett közvetlenül a selejtező harmadik fordulójában a jövő ősszel kezdődő elit körbe jut. A további 8 második pedig rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék 4 elitkörös helyért. A magyar-svéd meccsre már elindult a jegyértékesítés. Egy éve Norvégia ellen 4-0-ra nyert a magyar csapat Nyíregyházán. A kézilabda Magyar Kupa 8-at döntőjének sorsolását 10 NB1-es és 2 NB1-es gárda, köztük a Deac várhatta. A debreceniek végül a Csurgót fogadják majd a következő körben. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el. A versenykiírás szerint döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda lép tovább. A debreceniek a mostani idényben eddig 2 ellenfelet fektettek 2 vára a sorozatban. Előbb a Mezőkövesdet verték 38-29-re, majd a Vecsés elleni találkozót nyerték 34-21-re. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Holnap hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadék a jelzés alapján nem valószínű, délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket! 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine On. Na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620-316-3000. Az óránkat indítom Hypertonnal. Itt van tőle már az Out My Head.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Egység első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Olivia Dean, és ez volt a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki a szerelmének Petinek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy te vagy nekem a legfontosabb, és nélküled üres lenne az életem, és van még egy bocsánat kérő üzenetünk is, ugyanis Krisztián üzeni Bettinának, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom, hogy megbántottalak. Nem szeretnélek elveszíteni, mert nagyon sokat jelentesz nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Kelemen kabátban. Ez pedig a Maradjatok gyerekek, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

Gale, és ez volt az ABCDFU az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Marci üzenetivel megyünk tovább, aki Petrának üzeni, hogy bocsánat a tegnapiért, tudom, hogy megbántottalak, és nem ez volt a szándékom. Remélem, hamarosan újra mosolyogsz rám. Aztán Dóri az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Zoli pedig Rékának üzeni, hogyha ezt most hallod, csak annyit szeretnék mondani, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Team Impala, ez pedig a Jennyvel közös Dracula, a 2 órás élő esti kívánságműsorban.

0: vágya.
1: Desián Fly is az Aria. Ez volt tőlük a Pannónia az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ott is a Bocskai utcával, ugyanis a páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint a terelő és megállás tiltó táblákat helyeztek ki. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, itt mindenki figyelmesen közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá a szervízúton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén van egy balesetünk a Kassai úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620 310.

ezer. Balesetmentes közlekedés, 7 óra van, úgyhogy jön most Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A 2 órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Sony Foderával. Ez a Latin Kabautas.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem minden autósnak jár a 25 forintos dízel kedvezmény. Több nagybanknál is leáll az azonnali átutalás vasárnap hajnalban. Borbé üzletekben razziázott a NAV, volt, ahol még adószámot sem találtak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Literenként 25 forintos könnyítést kapnak a fuvarozók a magas gázolaj árak miatt. A kormány év végéig ennyivel növeli a fuvarozók által visszaigényelhető jövedékkiadó összegét, vagyis a kedvezmény nem minden autósnak jár majd. Az intézkedés mintegy 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak. A fuvarozói szervezetek korábban a jövedékkiadó visszatérítés mellett az útdíjak csökkentését is kérték, utóbbi azonban nem teljesült. A kormány ehelyett szigorítja az útdíjak ellenőrzését, és felülvizsgálhatja a tranzit útvonalakat, valamint a hétvégi kamionstop szabályait is. Elhatárolódott a baptista szeretetszolgálat a vizsgálat alatt álló Debrecen központú baptista tevékenység szeretett missziótól. A szeretetszolgálat közleménye szerint a két szervezet jogilag, gazdaságilag és szervezetileg is teljesen független egymástól. A nyilatkozatra azután került sor, hogy sajtóhírek jelentek meg a misszió gazdálkodásáról és vezetőjének üzleti kapcsolatairól. Az ügyben belső és külső vizsgálat is folyik. A baptista szeretetszolgálat most hangsúlyozta, a sajtóban megjelent állítás nem az ő működésükre, intézményeikre vagy vezetésükre vonatkoznak. Érdemes előre elintézni a fontos utalásokat. Vasárnap hajnalban ugyanis több nagybanknál is szünetel az azonnali fizetési szolgáltatás. A Giro központi rendszerének tervezett fejlesztése miatt október 18-án hajnali 1 és 3 óra között az OTP-nél nem fogadják és nem dolgozzák fel az azonnali fizetési megbízásokat. Ugyanebben az időszakban az Erste ügyfelei sem tudnak azonnali utalást indítani vagy fogadni. A K&H-nál hosszabb leállás lesz. Szombat este 11 órától vasárnap délután 1-ig az azonnali utalások mellett az internet és a mobilbank, valamint az ATM-es készpénzbefizetés is szünetel majd. Szakálligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai, de a barbershopokban végül nem csak a frizurát, hanem a számlaadást is alaposan megvizsgálták. A baranyai ellenőrzések során több súlyos szabálytalanságot is találtak. Egy belvárosi üzletben a vállalkozó a szolgáltatás után sem nyugtát, sem számlát nem adott, ráadásul nyugta és számlatömbje sem volt. Egy másik borbély ugyanott adott bizonylatot, de az adószámát már egy évet törölték. A harmadik ellenőrzött szolgáltatónak pedig soha nem is volt adószám. A nyugtaadás elmulasztása akár 2 millió forintos bírsággal és üzletbezárással is járhat most. Mindhárom vállalkozó további adóvizsgálatra is számíthat az eltitkolt bevételek miatt. 1985 óta nem mértek ilyen kevés csapadékot, a Tisza több részvízgyűjtőjén és a Szamos-Kraszna térségében is komoly a hiány. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint január és szeptember között a Szamos-Kraszna vízgyűjtőjén 355 mm csapadék hullott, ami mindössze a sok éves átlag 69%-a. Még rosszabb a helyzet a Közép-Tisza, Bodrog, a Sajóhernád és a Zagyvatarna térségében, ahol több helyen negatív rekord született. A legkevesebb esőt egyébként a Zagyvatarna vízgyűjtőjén mérték, ott az átlag mindössze 43% volt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadékajelzés alapján nem valószínű, délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek a folytatásban is. 0620 316 3000. Sony Faderával robbantom a második óránkat. Ez a Think About Us.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfül elhallgatom, akkor is kielégítja a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: az iKnopap, és ez volt tőlük az I Love It az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Eszter üzenetében nyitom a második óránkat, aki Dávidnak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Aztán Bálint Laurának üzeni, hogy boldog születésnapot, nagyon szeretlek és alig várom, hogy hazaérjél. Máté pedig Sárának üzeni, hogy elnézést kérek mindenért, amit rosszul mondtam vagy tettem. Nem szeretném, ha egy buta vita közénk állna. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatás Kaigo és a Várepublik közöse. Ez a Chasing Paradise a két órás élő esti kívánság műsorban. Oh,

0: Shakira, és az volt a Die Die az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óráig, ugye javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Most viszont egy picit megállunk, ugyanis 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: 6 évtized legmeghatározóbb slágerei csendülnek fel Debrecenben a magyar könnyűzene élő legendáival. Október 19-én 19 órától a Kölcsei Központ színpadán Bródy János ünnepli 80. születésnapját az első 80 év című jubiláló koncertjével. Az Illés és a Fonográf korszak felejthetetlen dalai mellett önálló sikerszerzenények varázsolnak igazán bensőséges, nosztalgikus hangulatot az estében. Ilyen komoly korba lépni csak is igazán hangosan érdemes, úgyhogy fúvósok és vonósok együtt csapnak a húrok közé Nyíregyházán. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerek 75 éves lett, amit október 17-én 19 órától egy monumentális jubileumi hangversennyel ünnepelnek meg a Kodály hangversenyteremben. A három karmestert is felvonultató örömzenérésre a belépés ráadásul teljesen díjtalan, úgyhogy a komoly zeneszerelmeseinek kötelező a megjelenés.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Attila üzeni a párjának, hogy köszönöm, hogy akkor is szeretsz, amikor én saját magamat is nehezen viselem el. Te vagy a legjobb dolog az életemben. Aztán Leventem Hannának üzeni, hogy nem akarok büszke lenni, ezért kimondom. Igazad volt, sajnálom, remélem kapok majd még egy ölelést. Norbi pedig Vivinek üzeni, hogyha egyszer megkérdez, néd, miért szeretlek, valószínűleg nem tudnék egyetlen mondatban válaszolni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Enrique Iglesias, ez pedig a Duelle, El Corazón, a két órás élő esti kívánság műsor.

Ed Sheeran, és ez volt a Camera az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Niki üzeni Rolandnak, hogy szeretném, ha tudnád, hogy nagyon hiányzol. Remélem, hamarosan nem csak telefonon keresztül tudunk beszélni. Aztán Laura Márknak üzeni, hogy köszönöm, hogy megtanítottad, milyen érzés, amikor valaki tényleg figyel rád. Nagyon szeretlek. Valás pedig Enikőnek üzeni, hogy sajnálom, hogyha néha nem mutatom ki eléggé, mennyire fontos vagy nekem, megpróbálok jobban odafigyelni erre. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a The Chainsmokers, ez pedig a Closer.

0: Usually szóltom. Ez volt tőlük a Jamaican, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szerdán, sok napsütésre számíthatunk a térségben, viszont az időnként megjelenő felhőkből szerencsére csapadék nem várható. A reggeli órákban egyébként -4 és +5 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 16 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: És azért érdemes holnap elindulni már Walesbe, mert holnap után lesz az a bizonyos rave buli, amire elvileg ingyen regisztráltatok, és kiválasztottak benneteket, ugyanis egy rekordkísérlet lesz
3: két nap múlva. Kis biztos oda megy a rave bulira.
2: Mama, így jól vagyok?
3: Mi az a rave? Jó, tudod, azt, aki ki szokott kötni, nem?
2: Nem tudod, ami ott mindig, aminek elsőbsége van, te az hév. Az más. Igen. Szóval egy óriási révbuli kerekedik ki 420 méterrel a felszín alatt, ugyanis egy föld alatti kamrában lesz majd mindez. Ez egy rekord kísérlet, a neve, hogy a világ legmélyebb révje, vagy valami ilyesmi.
3: A hangfalakat akkor le kéne vinni 400 méter mély, lenni egy barlangrendszerbe, és le kéne kúszni meg, stb.
2: Első kérdésem.
3: Kikerekedne a szemed?
2: Van-e londiner kocsi, lift, mozgó lépcső, serpa, bármi? És nem, hanem azt mondaná a szervező, hogy azok nincsenek, viszont vannak lépcsők, a barlangi kalandvezetők lekísérnek a sötét bányászlépcsőkön. Igaz, lesznek majd elárasztott járatok.
3: Kimondottan jót tesz a keverőpultnak.
2: Igen, kötélpályákon, illetve sziklafalon való leereszkedéssel kell majd megközelíteni a táncteret. Eleve egyébként egy normális este után nemhogy nem tudsz feljönni, 5 lépcsőt nem tudsz megtenni, nem tudom onnan, hogy fognak feljönni, hát vagy mindenki ott alszik.
3: Csak kimegyek, szívok egy kis friss levegőt, aha. Hát akkor most másszál fel, még egyszer nem jössz vissza.
2: Hol van a dohányzó? Hát 420 méterre
3: felettünk. A füst felfelé száll. Meg hát ott elkezd bömbölni a zene, nem tudom mennyire tesz jót. Egyrészt van egy akusztikája egy barlangnak, tehát az biztos, hogy visszaverődik. Onnan kettő, hogy mennyire biztonságos mindez, mert egy kis révzenét elkezdesz, ez a tusz-tusz-tusz zenét.
2: Keresek neked révzenét?
3: Valami keményet.
2: Miska bácsi is el tudjuk képzelni, hogy mire váltott jegyet.
3: Miska bácsi hajdonálnáson. Szegények most mindannyian fejes.
2: Hány Miska bácsi van?
3: Igen, anyukám engem nem viszel oda.
2: Hát most így beírtam hirtelen, hogy révmix, aztán nézzük, hogy mit dob ki. Hát ez még annyira nem erős.
3: Cosmix a házban.
2: Na mondjuk egy... Na, 420 méter mélyen azért... Na, hát valami
3: ilyesmire kell számítani. Jó, ez egyébként hallgatni egész éjszaka.
2: Ez a refrénje volt, hogy itt mondta, hogy mennyire szereti.
3: Igen, énekeljünk együtt.
2: A klipjében itt csókolóztak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Két gazdasági törvényjavaslatot is gyorsított eljárásban tárgyal a parlament. A készülő új törvényig átmeneti vezetőt kap a Hunren. Nagyobb teret kap az anyanyelvi oktatás Ukrajnában. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Két fontos gazdasági előterjesztést is gyorsított eljárásban tárgyalt az országgyűlés. A képviselők egyhangulag 185 igen szavazattal támogatták a pénzmosás megelőzését és a zárt körű tőkealap.

0: Pokat érintő szabályozás sürgős tárgyalását, emellett kivételes eljárásban került napirendre a kereskedelmi gázolaj jövedékkiadó visszatérítésének emelése is. Ez utóbbi a fuvarozók terheit csökkenteni, akiknek a kormány korábban literenként 25 forintos könnyítést jelentett be. A gyorsított eljárások célja, hogy a javaslatokról rövidebb időn belül dönthessen a parlament. Távozik a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke és vezérigazgatója, és már meg is választották az átmeneti új vezetőt. A Hunren irányító testületének döntése szerint Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató október 21-ével közös megegyezéssel fejezi be munkáját. A szervezet új elnöke október 22-től Stipsitz András, a Reményi Alfred Matematika Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz. A megbízatás átmeneti időszakra szól, ha a szabályanyag tervezett módosításáig és a vezetői poszt pályázati betöltéséig. A szervezet közlése szerint a változások a kutatási hálózat működését nem érintik. Másodfokon is helyben hagyták Sesták Miklós országgyűlési képviselő letartóztatását. A fővárosi törvényszék egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával, amely szerint a politikus szeptember végi őrizetbe vétele törvényes volt. Az MVVH közlése szerint Sesták Miklós mentem jogának felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével véglegessé vált, ehhez nem kellett megvárni a magyar közlönyben való megjelenést. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, amely béremeléseket, támogatásokat és több nagy fejlesztési programot is tartalmazhat. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben azt mondta, többek között az egészségügyi szakdolgozók, a rendvédelmi és szociális dolgozók, valamint az oktatást segítő munkatársak számíthatnak többletforrásokra. Elindítanák a Vekerle Sándor lakhatási és az országos vízmegtartási programot is. A vasút fejlesztésére pedig 10 év alatt 3550 milliárd forint szánnának, a déli körvasút 337 milliárdos kivitelezési szerződését pedig felmondják. Jelentősen bővülhetnek a kárpátaljai magyar diákok anyanyelvi oktatási lehetőségei, miután Volodymyr Zelenszkij aláírta az erről szóló ukrán törvénymódosítást. Az új szabályozás szélesebb körben biztosítja az uniós kisebbségi nyelvek, köztük a magyar használatát az oktatásban, és erősíti a kisebbségi iskolák jogi biztonságát is. A módosítást hétfőn 266 képviselő támogatta az ukrán parlamentben, majd még aznap az államfő alá is írta. A jogszabály a kisebbségi kultúra és hagyományok oktatásában is nagyobb mozgásteret biztosít majd. A döntés azért is fontos, mert a magyar fél ezt korábban feltételként szabta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak tovább lépéséhez.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadékajelzés alapján nem valószínű, délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.